0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1838. januárjának végén a dermesztő hideg miatt a Duna Bécs és Buda között több helyen is befagyott. Márciusban a hirtelen felmelegedés hatására a jégpáncél olvadni, a folyam pedig zajlani kezdett. A pesti szakasznál a Szana szétágazó meder, valamint a Csepel-sziget előtti kiterjedt zátonyok miatt az árhullám megakadt. A sekélyebb részeken pedig olyan jégdugók alakultak ki, amelyek visszaduzzasztották a vizet. 1838. március 13-án megindult a jég, nyomában a felduzzadt vízzel. A március 15-én bekövetkezett tetőzéskor a vízszintje meghaladta az 1775-ös árvíz után épített töltések magasságát, így a víz áttört és elöntötte a várost. A mai nagy körút vonalában 2 méter magasan örvénylett a jeges áradat. A mai József és Ferencváros, valamint Terézváros teljes területe is víz alá került. A jeges árban mintegy 150 ember vesztette életét. 2500 ház dőlt össze, számos épület súlyosan megrongálódott, és közel 60 ezeren váltak hajléktalanná.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest legkeskenyebb háza mindössze 6 méter és 20 centiméter széles. Az épület az Erzsébet híd közelében a Duna-Budai partján áll. 1896-ban, épp a millennium idején, Venyrép Fülöp és Spiegel Frigyes építészek tervezték az Amszterdamhoz hasonló Hamza városok házainak mintájára. A kecses épületnek több híres tulajdonosa is lakója volt. Itt élt gróf Leiningen Westerburg Armin, az aradi vértanúk egyikének gyermeke, és itt bérelt műtermet Mátrai Vilmos festőművész is, aki a mintarajziskola és rajztanárképző tanáraként számos nagy hatású művészmestere volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a gróf birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda ereklyéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. Az arany a Duna egész hazai szakaszán előfordul apró pikkelyekben. Egy gram arany megközelítően 100 000 aranypikkelyből áll. A hordalék aranytartalma azonban mindenütt csekély, és összesen hasonlítható más folyókéval. A Duna partján a megfelelő helyen nagyjából 1000 lapátnyi, azaz másfél köbméternyi vizes homokot, sódert kell megmozgatni 1 gram arany kinyeréséhez, tehát kitermelése nem túl gazdaságos. Egy fennmaradó népdal így ismerteti a dunai aranyászok mindenkori anyagi helyzetét. Sokat fárad a vadász, ritkán szárad a halász, mindig rongyos az aranyász. Bár legősibb mesterségeink közé tartozik, Magyarországon jelenleg néhány tucat aranymosó aktív, ők azok, akik rendszeresen mossák a Duna fövenyét arany után kutatva. A Dunán azonban évente 1 000 000 kilogramm arany folyik le a Fekete-tengerbe.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kedden tárgyal a parlament az uniós forrásokról. Átadták a jó ember díjat. Napos idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Kedden tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A tét több ezer milliárd forintnyi támogatás, amelyből a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, a pénzből megújulhatnak a HÉV pályák és a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal, emellett új vonatokat is beszereznek és a villamos hálózatot is fejlesztik. Erőszakba torkollott Genfben a G7 csúcs találkozó elleni tüntetés, a rendőrség könnygázt vetett be. A globalisták demonstrációján mintegy 20 ezeren vettek részt. Az iparilag legfejlettebb országok csúcs találkozóját a franciaországi Évianban tartják, de ott nem adtak engedélyt a tüntetésre. Genfben napok óta rendkívüli állapot van, a zavargásoktól tartva több száz üzletet, bankot és szállodát bedeszkáztak. Telefonon beszélt egymással az amerikai és az ukrán elnök. Megvitatták az Oroszországgal folytatandó béketárgyalások kilátásait és további diplomáciai lépések lehetőségét. Zelenszkij csütörtökön részt vesz a brüsszeli uniós csúcs találkozón, amelyen egyebek közt szó lesz Ukrajna további támogatásáról és európai integrációjáról is. A szlovák államfő sérelmezte Magyar Péter kijelentését, miszerint Magyarország saját magával szomszédos. Péter Pellegrini szerint ez a retorika nem olyan, ami jó szomszédi kapcsolatokhoz vezetne. Ugyanakkor bízik abban, hogy Robert Fico és Magyar Péter kormányfők tervezett találkozójukon megtalálják a közös hangot, és nem romlik a kétoldalú viszony. Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyermektáborok. Egy egyhetes napközis programért átlagosan 60 ezer forintot kérnek, az ottalvós táborok pedig 100 ezer forintba kerülnek. A legnépszerűbbek továbbra is a sport és kaland, illetve a nyelvi táborok. Kezdődnek a középszintű szóbeli érettségig. Július 1-jéig mintegy 1200 helyszínen csaknem 322 ezer diák vizsgázik. Deák Péter gyermekvédelmi szakember, népi iparművész kapta idén a Jó Ember díjat. Deák Péter 18 év alatti fiatalokat oktat, nevel, életüket felnőtt korukban is figyelemmel kíséri. A díjat minden évben olyan embernek ítélik oda, aki becsülettel, tisztességgel, emberséggel, alázattal végzi munkáját, és embertársainak segítséget nyújt, inspirációt ad. A hét első napján a gomoly felhők mellett már sok lesz a napsütés, de szórványosan előfordulhat zápor, zivatar. Hajnalban 9-16, napközben 20-26 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat, így a nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Következik Johannes Brahms 5. G-moll magyar tánc. Előadja a hongkongi filharmonikus zenekar Kenneth Jane vezényletével.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A híres osztrák zeneszerző ifjabb Johann Strauss komponálta a zenetörténelem máig egyik leggyakrabban játszott művét, a Kék Duna keringőt. A mű eredeti címe az Under schönen blauen Donau volt. Érdekessége, hogy az eredeti címet egy magyar költő Beck Károly egyik versének hasonló sorából vették, holott Beck nem a bécsi, hanem a szülővárosánál, Bajánál folyó kékséget énekelte meg. A szép Kék Duna partján áll kedves kis falum csöndesen, olvashatjuk a költő versében. Az ifjabb Strauss-t, a közel 500 keringőt komponáló Walzer királyt, a Kék Duna keringő tette halhatatlanná és mesésen gazdaggá.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd építését egy 1930-as törvénycikk rendelte el, melyben meghatározták, hogy azt Horthy Miklósról nevezzék el a kormányzás 10 éves jubileumára. A minisztérium ez alapján írta ki a tervezésre a pályázatot, amire 17 pályamű érkezett. A bírálóbizottság ezek közül 3-at díjazott, és másik 3-at megvásárolt. A minisztertanács a 3 díjazott és a minisztérium által utólag készített felső pályás tervek közül a hírosztály terv változatát fogadta el. Így a kiviteli terveket annak alapján készítették. A tervezést Ágyai Hubert Pál irányította. Az építkezés 1933-ban vette kezdetét, a fővárosiak pedig 1937. szeptember 12-én vehették birtokba. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Erzsébet híd budai hídfőjénél a rakpart egyik kőfalára Kolodkó Mihály Lecsó a patkány miniszobrát helyezte el. Az apró rágcsáló a rakpart fala előtt rózsaszín felirattal örökíti meg saját létezését, és egy festékszprével fújja fel a Lecsó nevet. A szobor témája és elhelyezése utal arra a tényre, hogy innen nem messze folyik a Dunába az Ördögárok vízelvezető csatornája. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: reggeli express. Minden, ami kultúra.
1: Mai vendég Miklósa Erika, Kossuth és Liszt Ferenc díjas koloratúr, szoprán, opera énekesnő, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Elemi erők, szilaj ritmusok, pajkos játékosság és sodró vágyok a Margit-szigeti Színház különleges koncertjén június 17-én, ahol szimfonikus zenekar és kórus kíséretében felcsendül Karl Orff legismertebb remek műve a Carmina Burana, illetve a zeneszerző ritkán játszott, ám annál izgalmasabb műve a Catulli Carmina is. A Carmina Buránával önnek nagyon hosszú a kapcsolata, és én, ahogy olvastam a nyilatkozatait ez alapján, nagyon nagy tartja ezt a darabot, és bár nem nehéz a dallam, de csodálatosan meg lehet mutatni abban, ha valaki úgy énekel, mint ön, és bocsánat, hogy így szenvedicsérem. Szóval milyen ez a darab önnek?
2: Valószínűleg az emberben még extra pozitív érzéseket kelt az, hogyha valami nagyon népszerű. És ez egy olyan darab, amit tényleg kisgyerektől az idős emberig bárki szerintem örömmel hallgat. Szinte az első tétel és az utolsó tétel a Carmina Burana-ban az majdnem minden nagy sportolónak is egy bevonuló zenéje, vagy legalábbis inspiráló zene, és talán ez a kulcs szó, hogy az egész darab inspirálja az embert, legyen az hallgató, vagy éppen aki műveli. És hát most lehet, hogy módosítanék azon, amit nyilatkoztam valahol, hogy ez nem annyira nehéz, de nem is könnyű. Szoprán szólistaként tényleg mezzo hangszíntől a koloratúr szoprán hangszínig, fajig muszáj, hogy az ember toppon legyen. Valóban egy olyan helyzetben, amikor ezt nyilatkozhattam az operai megrendezett változatban, ahol nagyon sokat segít az, hogy az ember a színpadon mozoghat. Tehát azért koncertszerűen mindig nehezebb, véleményem szerint, legalábbis nekem nehezebb valamim, és ez is, mert nincsenek olyan úgynevezett segédeszközök, amelyek elterelik a figyelmemet arról, hogy úristen, milyen nehéz is azért az, hogy ilyen széles intervallumban kell az embernek hangterjedelemben énekelni, és ilyen sok szint kell hozni. Mert tényleg ebben minden benne van. Nagyon örülök neki, hogy most ezt a ritkán hallott változatot is kiegészítőként, tehát ezzel kezdődik az egész koncert a Catulli Carminával, mert legalább ilyen szint hoz majd az emberek szívébe, fülébe, és itt azért már a prózai tehetség is megmutatkozik, mert bár a szopránnak nem, de a tenornak igenis nagyon sok színben kell ündökölni, és a kórusnak is, tehát nagyon különleges az egész. Nyilván az is, hogy sokszor a kapella hangzik el valami, és magát a zenekart a kórus helyettesíti, vagy nem is helyettesíti, hanem ő maga az, aki a kíséretet adja, úgyhogy nagyon-nagyon különleges és izgalmas lesz. Én már nagyon várom, főleg a környezetet, mert nekem a Margit szabadtéri színpadot a Margit szigeten mindig is egy ilyen különleges helyszín volt a természet lágyölén, meglepetésekkel a madarak részéről.
1: Igen.
2: Úgyhogy szerintem, ha nem lesz eső, és hát miért lenne, akkor ez biztos, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon szép estét ígér az embereknek.
1: A Catulli Carmina az még elementárisabb, mint a Carmina Burana, vagy a Carmina Burana az elementáris mű?
2: Nyilván azért, ha elementárisan a Carmina Burana, és ezzel még nem választottam meg a kérdést, csak mert azt jobban ismerik az emberek.
1: Igen.
2: De nagyon érdekes, hogy milyen sok utalás, ráutalás van a Carmina Buránára a Catulli Carminából, de hogy emiatt egy ilyen nagyon jól felkészítő része lesz annak, hogy az ember odaérkezzen a Carmina Buránára. Ilyen nagyon jó felvezetés. Ez lehet, hogy nagyon hülye lesz a példa, vagy de hogy nagyon sok nagy zenekarnak is mindig kell az úgynevezett felvezető zenekar, vagy felvezető zenekarok, és valahogy jobban rákészülök én is énekesként a Carmina Buránára ezzel a Catulli Carmina művel. Ott vagyok, kész vagyok ráhangolódva, mire következik az, amikor tényleg az Ó Fortuna megszólal.
1: Igen.
2: Szóval valahol ott érkezünk meg. És eddig úgy nagyon érdekes, hogy nem ismertem ezt a Catulli Carminát, pont azért, mert nagyon-nagyon ritkán játszak, és kevés felvételt is találtam belőle, de most már hiányozni fog. Kell valami, ami ráhangol arra, és rávezet. Nem véletlen, hogy sokáig az operában is, tehát úgy mutattuk be a Carmina Buránát a rendezett változatot, hogy volt egy ilyen úgynevezett kis előjáték, vagy ilyen daljáték formájában. általában én valahogy ezt élem meg daljátékként, idézőjelesen. Tehát kell ez, hogy az ember erre a hangulatra, erre a stílusra megérkezzen.
1: A történetéről mit érdemes tudnunk ennek a darabnak? Mert azt hiszem, a Carmina Buránát azt már senkinek nem kell bemutatnunk.
2: Természetesen ez is a női-férfi nemek harcáról szól, semmi másról. Tehát úgy, ahogy a Carmina Burana is egy nagyon egyszerű, az élet dolgairól szólal meg, ugyanígy a Catulli Carmina is. A női-férfi viszonyokról. Semmi bonyolult.
1: Csak mindig a kérdés.
2: Hát igen, igen, igen. Ugye ez az örök kutatás arról, hogy a szerelem kémia, hogy mennyire fizika, mennyire kémia, mi történik, hogy történik. Tehát tulajdonképpen ez is erről szól.
1: Ezen a koncerten az Elte Bartók Béla énekkar és az Egyetemi Koncertzenekar működik közre, és Kovács László Liszt Ferenc díjas kiváló művész lesz majd a karmester, és a partnerek.
2: Ninduk Huallong és Nagy Gyula, akivel én még soha nem énekeltem. Nyilván Ninduk Huallongot már régóta ismerem, mert Virtuózóban, ahol feltűnt először, én ott zsűri voltam, és hát azért ott megmutatkozott rögtön a tehetsége. Ezt sose gondoltam volna, hogy itt marad Magyarországon, és a szíve ezért az országon ígért is dobogni fog, mert azt gondoltam, hogy egy ilyen szintű tehetség az biztos, hogy kilő a nagyvilágba, de nagyon örülök, hogy azért itt maradt, itt ragadt, és itt hallhatja a közönség. Ebben a szerepben még soha nem énekeltem vele, és hát Gyulára meg nagyon kíváncsi vagyok, mert azért a bariton szóló, a Catulli Carminában nincs bariton szóló, csak a tenor és a hangsúlyosabb és a szoprán mellette, illetve a kórus. A Carmina Buránában viszont már ott van a bariton, akinek abszolút főszerepe van, a férfi, és hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy Gyula ebben milyen lesz, már nagyon várom az egész koncertet.
1: És a hallgatók pedig megláthatják, hogyha ellátogatnak június 17-én a Margit szigeti szabadtéri színpadra, Catulli Carmina és Carmina Buránát hallhatják az előadás oratórikus formában, koncertszerűen kerül színre. Én pedig köszönöm szépen, hogy beszélgettünk, és teltházat kívánok természetesen ehhez a koncerthez is.
2: Szerintem abszolút teltházra számíthatunk. Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy beszélhettünk.
1: Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Miklósa Erikát hallhatták, Kossuth és Liszt Ferenc díjas koloratúr szoprán, opera énekesnőt, a Halhatatlanok társulatának örökös tagját.

Most pedig érkezzen még néhány programajánlat. 30 év fesztivál története, számtalan emberi pillanat és egy kivételes fotográfus látásmódja elevenedik meg a Benkő Imre Sziget 30 című kiállításon, amely a Dugattyús kulturális térben nyílt meg. A tárlat a tavaly elhunyt Kossuth Balázs Béla és WordPress fotódíjas fotóművész előtt tiszteleg, aki 1993-tól kezdve szinte minden évben jelen volt a Sziget Fesztiválon kamerájával. A mostani kiállítás különleges időutazásra hívja alá látogatókat. A fotókon keresztül végigkövethető, hogyan változott a fesztivál 3 évtized alatt, miközben megőrizte azt a saját hangulatot, amely miatt a Sziget nemzetközi hírnévre tett szert. Benkő képei egyszerre dokumentumok és művészi alkotások, nem csak azt mutatják meg, mi történt, hanem azt is, hogy milyen érzés volt ott lenni. A Pesti Vigadó idén első alkalommal csatlakozik a Múzeumok Éjszakája programjaihoz. A patinás épület 2026. június 20-án változatos élményekkel várja az érteklődőket. A látogatók az este során magyar és angol nyelvű épülettörténeti sétákon ismerhetik meg az épület múltját, emellett tárlatvezetés és egy különleges hangulatú jazz koncert is színesíti a kínálatot. A programok pedig regisztráció kötelesek. Bárhova is látogassanak el, nagyon jó szórakozást kívánok!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kedden tárgyal a parlament az uniós forrásokról. Átadták a jó ember díjat. Napos idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Kedden tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A tét több ezer milliárd forintnyi támogatás, amelyből a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, a pénzből megújulhatnak a HÉV pályák és a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal, emellett új vonatokat is beszereznek és a villamos hálózatot is fejlesztik. Erőszakba torkollott Genfben a G7 csúcs találkozó elleni tüntetés, a rendőrség könnygázt vetett be. A globalisták demonstrációján mintegy 20 000 vettek részt. Az iparilag legfejlettebb országok csúcs találkozóját a franciaországi Évianban tartják, de ott nem adtak engedélyt a tüntetésre. Genfben napok óta rendkívüli állapot van, a zavargásoktól tartva több száz üzletet, bankot és szállodát bedeszkáztak. Telefonon beszélt egymással az amerikai és az ukrán elnök. Megvitatták az Oroszországgal folytatandó béketárgyalások kilátásait és további diplomáciai lépések lehetőségét. Zelenszky csütörtökön részt vesz a brüsszeli uniós csúcs találkozón, amelyen egyebek közt szó lesz Ukrajna további támogatásáról és európai integrációjáról is. A szlovák államfő sérelmezte Magyar Péter kijelentését, miszerint Magyarország saját magával szomszédos. Péter Pellegrini szerint ez a retorika nem olyan, ami jó szomszédi kapcsolatokhoz vezetne. Ugyanakkor bízik abban, hogy Robert Fico és Magyar Péter kormányfők tervezett találkozójukon megtalálják a közös hangot, és nem romlik a kétoldalú viszony. Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyermektáborok. Egy egyhetes napközis programért átlagosan 60 000 forintot kérnek, az ottalvós táborok pedig 100 000 forintba kerülnek. A legnépszerűbbek továbbra is a sport és kaland, illetve a nyelvi táborok. Kezdődnek a középszintű szóbeli érettségig. Július 1-jéig mintegy 1200 helyszínen csaknem 322 000 diák vizsgázik. Deák Péter gyermekvédelmi szakember, népi iparművész kapta idén a Jó Ember díjat. Deák Péter 18 év alatti fiatalokat oktat, nevel, életüket felnőtt korukban is figyelemmel kíséri. A díjat minden évben olyan embernek ítélik oda, aki becsülettel, tisztességgel, emberséggel, alázattal végzi munkáját, és embertársainak segítséget nyújt, inspirációt ad. A hét első napján a gomoly felhők mellett már sok lesz a napsütés, de szorványosan előfordulhat zápor, zivatar. Hajnalban 9-16, napközben 20-26 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo. Szeretettel köszöntöm vendégeimet a stúdióban, Cséri Zoltánt, aki zongorista, zeneszerző és zongoratanár, és Tóth Árpádot, aki zenész, hangterapeuta, illetve a Be Together közösség tagja, a fesztivál egyik szervezője. Szervusztok!
2: Köszöntjük a hallgatókat!
3: Sziasztok!
1: Örülök, hogy jöttetek. Ugye említettem a fesztivált, de azt nem mondtam, hogy milyen fesztiválról van szó. Hát Be Together fesztiválról, amely a nyáron lesz majd a Balatonon, de a közösség maga az Budapesten alakult, itt jött létre, és ha jól tudom, Árpi, akkor már volt is több közös kapcsolódási pont is a többiekkel.
3: Így van, a Be Together mint ötlet, az tavaly augusztusra datálható, Szőke Viktória és Olgyai Ádámnak az ötletéből, és ennek kapcsán kerestek meg engem is, hogy csatlakozzak a szervezőcsapathoz, és el is kezdtük ötletelni, hogy akkor mi is legyen a koncepciónk, milyen úton haladjunk tovább, hogyan alakuljon ez a maga a fesztivál, és azt találtuk ki, hogy tök jó lenne, hogyha évközben elkezdenénk már a közösséget építeni, és hogy alakuljon egy állandó jelleggel hosszú távon egy olyan közösség, akik egymást építik, egymást segítik, akik így a különbözőségeikkel válnak egységgé. És próbáltuk az évben olyan dátumokat keresni, amik így kimagaslóak, és ezért találtuk meg a december 21-et, illetve idén március 21-et, hogy így a téli napi egyenlőség és a tavaszi napfordulóhoz tudjuk majd datálni. A Magnetházban meg is volt, szinte teltházas volt a rendezvény, és a fesztivál előadóinkkal együtt tudtunk létrehozni egy napos önismereti programot.
1: Önismeret, tehát akkor ez áll a Be Together közösség fókuszában.
3: Így van, így van.
1: És milyen eszközöket használtok ehhez, vagy milyen módszereket?
3: A fesztiválon is az lesz a lényeg, hogy keretet adjunk a napoknak, és ezeknek a budapesti rendezvényeinknek is az a kerete van, hogy a nyitás és a zárás az mindig az elcsendesedéssel van. Tehát transzcendentális meditációval, illetve valamilyen meditációs technikával, hogyha valaki éppen nem ismeri a TM-et, be lehet csatlakozni, és 20 perc nyitással, elcsendesedéssel tudunk ráhangolódni a programokra, és miután végigmentünk egy önismereti folyamaton, vagy az előadóink, akik a saját technikájukat hozzák be a közösségbe, azokat úgy tudjuk integrálni, hogy már a záró meditációval elkezdjük, és aztán a hétköznapokban az ember hazavéve jobban tudja emészteni.
1: Zoli, ehhez ugye te is kapcsolódsz. Melyik részéhez?
2: Tulajdonképpen én teljesen újként kapcsolódtam ehhez.
1: Azt hittem, hogy meditációt vezetsz.
2: Nem, viszont részt vettem életem első ilyen 20 perces elcsendesülésén. Volt egy találkozó, egy esemény, ahol meghívott engem Árpi, és ott a Songs for Your Soul egy zongorás projektemmel játszhattam, és volt sok előadás, beszélgetés, és már nagyon vártam, hogy hát, hogy mikor következek, mert ezt tudtam, hogy ez egy olyan 20 perc lesz, hogy itt nem lesz mellette beszélgetés, nem zörögnek az evőeszközök, és még beszélnem is kell. És én se tudtam, hogy egy 20 perces elcsendesülős csenddel kezdünk, és ezért erre hirtelen így ráhangolódni, mondjuk 150 emberrel egy nagyobb teremben, nehéz. Nyilván gondolkodtam mindenen, a csekkeken közben mindenen, de azt szokták mondani, hogy ha már fél percet ki tudod zárni a dolgaid, akkor már egy kicsit előre léptél. És ez nekem ez volt az első olyan élményem, mint elcsendesülésben is, és mint olyan szintű figyelemben a közönségtől, amire én nem is számítottam, hogy kizökkentem a napomat, hogy oda megyek aluva este 6-ra, ó, csak 20 percet kell játszani, de jó értelemben olyan, mintha 50-nek tűnt volna, mert mindenki arra figyelt, amit csináltam, szóval ilyen helyzetben én is ritkán vagyok. Eleve nagyon ritkán játszom teljesen egyedül, erről már sokat beszélgettünk, hogy itt egy energialabda van a közönség közti, meg az én köztemi. Tehát zenésztársa nem tudom ezt áthárítani.
1: Ez egy sokkal közvetlenebb kapcsolódás.
2: Ez sokkal igen, és itt minden hang olyan, mint a ötször hangosabban és direktebben csendülne fel, mert itt nem tudsz elbújni. Se az énekes mögé, se magad mögé sem, mivel te vagy egyedül, és ennek nincsen úgy árnyéka. Szóval ezt tanulni és fejlődni kell ebben nekem is, mert ugye a zene azt mondják, hogy egy társas műfaj. Szóló előadóként nekem még olyan rutinom, mint 20 év zenekarozásban még nekem sincs. Ha el tudsz merülni, és jön veled a közönséged, alternatívan, idézőjelbe, akkor meg tudtok indulni. Ez mindig egy kaland.
1: De hát így lehet ez a meditáció.
2: Alternatívan, idézőjelbe,

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Cséri Zoltán zongorista zeneszerző, zongoratanár és Tóth Árpád, aki szintén zenész, a Be Together közösség tagja, a Be Together fesztivál egyik szervezője és egyébként hangterapeuta. Az előbb a meditációnál tartottunk, arról beszélgettünk, hogy hát ott is az ember egyedül van saját magával, de ugye a transzcendentális meditáció az egy közösségben történik. Mennyire érzékelhető a közösség ereje, vagy pedig az ember ilyenkor tényleg a saját belső világába van bezárva?
1: Abszolút támogatják egymást az energiák. Tehát, hogy a maga a meditációs technika, meg minden meditációs technika ugye végezthető otthon, és a transzcendentális meditációt gyakorlók naponta 2-20 percet meditálnak is. És egy közösség erejében a tevékenység az mindig hatványozottan felerősödik. Tehát amikor így leülünk együtt többen meditálni, akkor érezhetően más, mert olyan, mintha egy magasabb energiaszinten egymást támogatjuk, egymást erősítjük, és valahol a közösségnek az ereje az így mindenben megmutatkozik, így a meditációban is.
0: De közben mégis mindenki a saját belső világát látja, vagy érzékeli.
1: Így van, igen. Nagyon érdekes, hogy közben meg a tudatalattink tisztul, úgymond a stressztől szabadulunk meg egy-egy ilyen meditáció alatt. Tehát, hogy...
0: És a transzcendentális meditáció, az miben különbözik az összes többi meditációtól?
1: A TM alatt a gyakorlók kapnak a technika elsajátítása során egy mantrát, ami mindenkinek személyre szabott, és ezt a mantrát ők a napi 2-20 percben ugye tudják gondolni, és ez a mantra segíti a figyelmet lecsendesíteni, eljuttatva a tudatállapotot egy olyan szintre, ahol a hétköznapi stresszek, amik érnek bennünket, sokkal jobban tudnak majd tisztulni, és a stabilitásunkat a hétköznapban meg tudják teremteni.
0: És milyen változást idéz elő? Tehát van-e erről valamiféle személyes tapasztalatot, hogy mi történik azzal, aki rendszeresen gyakorol?
1: Én nagyon sok változást érzek az életemben, többek között ennek is köszönhetően. Én többféle technikát alkalmazok az önismeretben, és én azt gondolom, hogy a technikák összessége segít igazán látványos fejlődéshez. Amit itt én a TM-nél és az elcsendesedésnél megtapasztaltam, az az, hogy időm van, nyertem időt. Mégpedig azért, mert a csendben sokkal mélyebb szintről jönnek válaszok a hétköznapi problémáimra is. Tehát, hogy amíg stresszben szeretnék reagálni, és idegesen próbálok megoldást keresni, az nagyon sok időbe telik. Viszont ha megengedem magamnak, hogy nyugodt legyek, akkor nagyon hamar jönnek a válaszok, és tovább tudok lépni egy következő szintre.
0: Tehát nem az elme pörgetése a megoldás.
1: Nem.
0: Zoli, neked volt már valami pozitív élményed a meditációval kapcsolatban?
2: Nekem, ha egy szabad összekötni a zenével, én azért nem tartok sajnos ilyen szinten az önismeretben, tehát úgy értem, hogy az önismeretben, hogy ezt meditációval egy kicsit jobban előhozzam magamból. Nekem talán, amikor ezeket a nagyon finom műveket megírom, ugye amiről szól is ez a zongorás projektem, ez a Songs for Your Soul, nekem ez egy ilyen zarándoklat, hogy nem egyszerre 40-50 hangot játszom, és minél jazzesebb és bonyolultabb legyen, hanem pár hangból próbálom megteremteni azt az információt vagy üzenetet, amit egyébként ötször annyiból is meg lehetne, csak pont az benne a kihívás, hogy lehet, hogy 4 hanggal többet mondhatok. Ez is valahol egy elcsendesedés, mert van az a befogadó, akinek a zene az a zenéből lehet, hogy jó értelemben pont elég ennyi. Ez olyan, mint hogy egy film alatt, egy jelenet alatt lehet, hogy 3 hanggal többet tud adni egy betétdal, vagy egy zenei rész, mint hogy összezsúfoljuk. Talán ez a gondolatiságra is vonatkozhat. Én nagyon rossz vagyok ebbe, hogy időt adjak magamnak arra, hogy bármilyen ilyen segédeszköz nélkül én leüljek, és én ezt végig játszom. Talán lehet, hogy az életem zenész, hogy én nekem ez egy ilyen elszeparált dolog. Egyébként, ha meg az ember társakkal játszik, akkor is tud kicsit magába lenni közbe, ha akar.
0: Illetve hát a zene által is kerülhet valaki meditatív állapotba, nem? Hát ez is lehet meditáció, Árpi, amiről az előbb Zoli mesélt.
1: Abszolút, igen, azt gondolom, és Zoli munkásságát elhallgatva, ez azért egy elég komoly és mély önismereti folyamat, és lehet, hogy az ember más szinteken mozog, hiszen egyének vagyunk, és mindenki más a másiktól, mindenkinek más való és más az eszköze, de szerintem a hatása az ugyanúgy ott van. Tehát ami igazán szívből, lélekből fakad, annak a tisztaságát nem lehet megkérdőjelezni, és hogy ez most szavak, festmény, zene, vagy egy gyönyörű szép építészeti művei, akkor én nem gondolnám, hogy az egyik különb a másiknál, inkább a saját hangunkon szólalunk meg.
0: Köszönöm szépen. Folytatjuk a beszélgetést. Ez az Intermezzo, Cséri Zoltán zongorista, zeneszerző, zongoratanára vendégem, és Tóth Árpád zenész, a Be Together közösség tagja, hangterapeuta.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kedden tárgyal a parlament az uniós forrásokról. Átadták a Jó Ember díjat. Napos idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Kedden tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A tét több ezer milliárd forintnyi támogatás, amelyből a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, a pénzből megújulhatnak a HÉV pályák és a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal, emellett új vonatokat is beszereznek és a villamos hálózatot is fejlesztik. Erőszakba torkollott Genfben a G7 csúcs találkozó elleni tüntetés, a rendőrség könnygázt vetett be. A globalisták demonstrációján mintegy 20 000 vettek részt. Az iparilag legfejlettebb országok csúcs találkozóját a franciaországi Évianban tartják, de ott nem adtak engedélyt a tüntetésre. Genfben napok óta rendkívüli állapot van, a zavargásoktól tartva több száz üzletet, bankot és szállodát bedeszkáztak. Telefonon beszélt egymással az amerikai és az ukrán elnök. Megvitatták az Oroszországgal folytatandó béketárgyalások kilátásait és további diplomáciai lépések lehetőségét. Zelenszky csütörtökön részt vesz a brüsszeli uniós csúcs találkozón, amelyen egyebek közt szó lesz Ukrajna további támogatásáról és európai integrációjáról is. A szlovák államfő sérelmezte Magyar Péter kijelentését, miszerint Magyarország saját magával szomszédos. Péter Pellegrini szerint ez a retorika nem olyan, ami jó szomszédi kapcsolatokhoz vezetne. Ugyanakkor bízik abban, hogy Robert Fico és Magyar Péter kormányfők tervezett találkozójukon megtalálják a közös hangot, és nem romlik a kétoldalú viszony. Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyermektáborok. Egy egyhetes napközis programért átlagosan 60 000 forintot kérnek, az ottalvós táborok pedig 100 000 forintba kerülnek. A legnépszerűbbek továbbra is a sport és kaland, illetve a nyelvi táborok. Kezdődnek a középszintű szóbeli érettségig. Július 1-jéig mintegy 1200 helyszínen csaknem 322 000 diák vizsgázik. Deák Péter gyermekvédelmi szakember, népi iparművész kapta idén a Jó Ember díjat. Deák Péter 18 év alatti fiatalokat oktat, nevel, életüket felnőtt korukban is figyelemmel kíséri. A díjat minden évben olyan embernek ítélik oda, aki becsülettel, tisztességgel, emberséggel, alázattal végzi munkáját, és embertársainak segítséget nyújt, inspirációt ad. A hét első napján a gomoly felhők mellett már sok lesz a napsütés, de szorványosan előfordulhat zápor, zivatar. Hajnalban 9-16, napközben 20-26 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Cséri Zoltán zongorista, zeneszerző, zongoratanár és Tóth Árpád zenész, hangterapeuta, a Be Together közösség tagja és a hamarosan kezdődő fesztivál egyik szervezője. Most hangterapeutaként is jelen vagy a különböző eseményeken, Árpi, budapesti közösségi kapcsolódási pontokon is muzsikáltál. Hangtálakkal?
1: Többek között, igen. Az én hangfürdőim hangtálcentrikusak. Ez azt jelenti, hogy mint a Be Together eseményei is, az én hangfürdőim is kapnak egy keretet. Amíg elcsendesedik az elme, azt én általában különböző hangszerek segítségével szoktam elérni. Ide tartozik a klasszikus gitár, a handband, különböző csengők, esőbolt, és amikor azt érzem, hogy már a hangfürdőn résztvevők kerülnek egy olyan állapotba, amikor már teljesen ellazulnak, és már remélhetőleg nem a hétköznapi gondokra fókuszálnak, akkor jönnek a képbe a hangtálak, és kezdődik meg egy hangtál meditáció, és azt visszahozva a hétköznapokba, a pillanatba újra előkerülnek a kiegészítő hangszerek és a zene.
0: A hangtál az hogyan hat a jelenlévőkre? Tehát mindenkire egyformán?
1: Nem feltétlen. Ugye a hangtálaknak van egy bizonyos frekvenciája, egy adott rezgése, amik különböző pontokon stimulálják a testet, az idegrendszert, a lelkünket, és attól függően, hogy ki éppen milyen stresszben van, vagy milyen problémákkal küzd, attól függően ezek a rezgések, ahogy bekerülnek a testbe, elkezdik ezeket a stresszpontokat úgymond oldani. Tehát ha én érzem a testemben mondjuk a torokszorító érzés, mert feszült vagyok, vagy a gyomorgörcsöt például egy vizsgán, akkor ezek a rezgések, ahogy végigvezetődnek az üreges szervrendszerünkön, vagy a csontrendszerünkön, egy ilyen belső masszást adva, ki tudják oldani ezeket a feszültségeket, és akkor azon az oldott ponton van egy reakció, és ez mindenkinek más lehet.
0: De mindenkire jótékonyan hat?
1: Igen, abszolút. Vannak kontraindikált lehetőségek, amikor egy-két ilyen az első-harmadik trimeszterben lévők nem lehet, vagy aki mondjuk esetleg egy olyan műtéten esett, tehát van egy-kettő, amikor kifejezetten nem ajánlott, hogy részt vegyenek, sőt tilos, de egyébként nagyon jótékony hatása van, és prevenciónak én a hangokat, a zenét, azt mindenképp ajánlanám mindenkinek.
0: És ebbe Zoli is bekapcsolódott, ugye?
2: Igen, csináltunk egyszer közösen ilyen dolgot, hát itt még el kell osztani tízzel, hogy még egy hangot szeretnék odajátszani, és nem szabad. Tehát itt a zene nem szabad, szerintem, hogy felülírja. Ugye, amikor az Árpi játszik ezeken a úgymond, én csak úgy hívom, hogy stagnáló hangszetet, egy hang, többféle hangtárnak többféle hangmagassága van. Én a zongorán sokkal több mindent tudnék ebbe hirtelen belehelyezni, de nem nyomhatom előt sem, mert ilyenkor én inkább egy ilyen, ezt zenei szlengel mondják, mikor egy vonós hangszín sokáig kitart, egy ilyen szőnyeget teremtesz az egész alá, és így viszont lehet, hogy egy hangtálnak a hangja egy kicsit más szövetbe érkezik meg, és egy picit lehet, hogy így talán egy laikusabb embernek jobban befogadható egy ilyen. Meg is lepődtem, hogy szinte alig csinálsz valamit, és mégis tud működni. Tehát majdnem soknak éreztem azt is, amit elosztottam tízzel, mert ugye itt hagyni kell, hogy tényleg elcsendesedéssé váljon ez a dolog. Tehát itt a zene inkább azért felel, hogy ne kimozdítson, hanem folyamatosan ott legyen, és ne legyenek irgalmatlan nagy amplitúdói, szerintem.
0: Uh-huh. És ugye itt Budapesten történt meg az, hogy már muzsikáltatok együtt, de közben majd a Balatonon, a Be Together fesztiválon is megtörténik mindez. Zoli, ugyanakkor te nemrégiben klipet is forgattál.
2: Igen, a
0: budapesti helyszíneken.
2: Így van, a helyzet az, hogy amikor nagyon benne voltam ebbe a Songs for Your Soul-os történetben, akkor összeismerkedtem egy kiváló operatőrrel, és úgy gondoltam, hogy olyan klipek szülessenek, ami egy picit kimozdít engem is ebből a állandóan Balaton szeretetből, mivel balatoni ember vagyok, és mondtam, hogy akkor ideje megismerni egy kicsit Budapestet, és hát én imádtam megrendezni magamnak ezeket a klipeket, aztán mindig szóltak, hogy azért kicsit más szemszögből is kell gondolkozni, hogy mi az, amit meg lehet csinálni, és mi az, amit nem, de ezeket csúcsra járattuk, tehát a filozófusok kertjétől, a Kopaszigátnál, amikor épült az új lakópark, különböző híres nagy gyárnegyedekbe elvonultunk. A római parton hajnali 4-kor volt egy templom is, ahol forgattunk Budapesten. Szóval próbáltam a zene alá tenni egy olyan képi világot, ami hűen tükrözi ezt a két dolgot. És hát ugye, mikor ott laktam nagyon közel a római parthoz, akkor a római partot jártam végig, hogy nézzük meg azokat a részeit, ami tükrözni fogja ezt a dalt. És úgy érzem, hogy más színt tudtam így tenni a város megmutatva, mert ilyen nyugodt zenéken nagyon ritkán mutatják be, mondjuk a metrót, ott is voltunk lenn. Tehát a nagy zajba vittünk egy kis nyugalmat.
0: Ez jó lehetett, ez az ellentmondás.
2: Igen, ezeket én kiválóan szeretem csinálni. Inkább ez ad egy ilyen érdekes, ilyen kettősséget.
0: Igen. Na hát szerintem ebbe a világba majd a látogatók is egy kis betekintést nyerhetnek a Balatonon, a fesztiválon. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Cséri Zoltán zongorista zeneszerzővel, aki zongoratanár is, és Tóth Árpáddal, aki zenész is, a Be Together közösség tagja, a fesztivál egyik szervezője és hangterapeuta.

0: Ez az Intermezzo, Cséri Zoltán zongorista, zeneszerző, zongoratanár és Tóth Árpád zenész, hangterapeuta, a Be Together közösség tagja, a fesztivál egyik szervezője, a vendégem. Folyamatosan emlegetjük a fesztivált, tehát még nem nagyon beszéltünk róla, ugye Balatonberényben lesz majd június utolsó hetében. Mire készültök, milyen hangulatra, milyen tematikával épül fel a programsorozat?
1: Ez egy különleges fesztivál lesz, és azért azt a nevet kapta, hogy elvonulás fesztivál, mivel minden nap keretbe lesz foglalva a meditáció által. Úgy fogjuk nyitni és zárni a napot, hogy közösen a fesztiválon résztvevők teljes létszámmal tudnak elcsendesedni. És ezáltal az elcsendesedésből az aktivitásba teljesednek majd ki a koncerteknél, illetve a különböző workshopoknál, a programokban, és utána visszamegyünk az elcsendesedésbe, így éjszakai programok nem lesznek, tehát ugyanünk arra, hogy a pihenés is megfelelő mértékben legyen.
0: És ha valaki nem vesz részt minden programon, hát azért ez könnyen elképzelhető, akkor nem építkezik, tehát hogy akkor mi történik vele, mert nyilvánvalóan az nem elvárható, hogy minden egyes ember reggeltől estig részt vegyen a programokon.
1: Így van. Minden nap kap egy külön tematikát, egy önismereti tematikát, és külön előadóink lesznek, akik ezeket a napokat A-tól Z-ig végig fogják vinni. Tehát van lehetőség az embernek, hogyha részt vesz a teljes fesztiválon, akkor mind az 5 napon egy elég komoly önismereti folyamban vegyen részt, viszont úgy lesznek kitalálva, kialakítva ezek a programok, hogyha valaki egy-egy szeletét szeretne ennek megismerni, akkor ő abból is tud majd merítkezni, és a hétköznapjaiban is egy komoly önismereti lépést tud megtenni, és emellett kellő idő és energia lesz majd arra, hogy az esti könnyű zenei foglalkozásokra vagy beszélgetésekre még részt tudjon venni.
0: Az önismereti programokon kívül ugye művészeti és kulturális események is lesznek, hát ennek keretében lép majd fel Zoli is.
2: Igen, igen, az a megtiszteltetésért, hogy én nyitom meg a nagy színpadot, és egy körülbelül egy 50-60 percet fogok játszani, és nagyon örülök, hogy azt hiszem ez pont egy olyan közönségnek, egy olyan közegnek szól, hogy ennél hirtelen autentikusabb helyet nem is kaphatnának ezek a dalok, mert nem a dalokkal szemben van egy elvárás, hogy célba ér-e, hanem ezeknek a daloknak inkább a hangulata kell, hogy...
0: És az rezonál, és arra, az rezonál, ami
2: igen.
0: Történik.
2: Uh-huh. Tehát, hogy itt jaj, de jó volt a refrén, tehát, hogy itt ez nem erről szól, hanem ez inkább jó értelembe véve, én ezt abszolút nem sértő, ha erre azt mondják, hogy háttérzene, mert ezt én is inkább egy babzsákon hallgatnám fekve, mint egy támlás széken.
0: Hát vagy akár meditatív zene.
2: Igen, igen, valahol az, meg kell tanulni szerintem ezt is hallgatni, és meg kell tanulni írni is ilyen zenét. Az első meg a negyedik lemezemhez képest körülbelül eltizedeltem a mondani valót és a töménységét. Nyilván eltelt 6-7 év a 4 lemez között. Az ember érik, a kevesebb több, meg az egyik legjobb recept szerintem ilyenkor is.
0: Hmm. És kik lépnek még fel a fesztiválon?
1: Különböző stílusban és korszakokban válogatunk. Egyik legnagyobb zenész, akinek én nagyon örülök, gitárosként, Gyémánt Bálint a trió formációval fog megjelenni, és ha jól emlékszem, akkor még az nap, amikor a Zoli is meg fogja nyitni a színpadot, ez egy fantasztikusan gyönyörű nap lesz. Mellette még a Platon Karatev duó is meg fog fordulni nálunk, lesz a Szeder, illetve lesznek különböző elektronikus zenei formációk.
0: És az önismereti módszerekről mit lehet tudni?
1: Az előadóink fogják hozni majd a saját technikájukat, a saját módszereiket, és azok által fogják végig kísérni az embereket ezeken a folyamatokon. Olyan előadókkal találkozhatnak a fesztiválon résztvevők, mint a Soma Magésa, a Peller Marian, Pál Feri atya, Sevestyén Balázs, és még nagyon-nagyon sokan, több mint 50 előadóval készülünk, több mint 150 programmal, lesznek filozófiai beszélgetéseink, lesznek kávézók, úgyhogy és családbarát programok is lesznek.
0: Mindez tehát Balatonberényben, de hát közben azért itt Budapesten is építitek ezt a közösséget.
1: Így van. Én hál' Istennek most már elég jól beilleszkedtem itt a budapesti életbe, és a hangterápiás foglalkozások azok folyamatosan bővülnek. Itt a Be Together közösségen belül pedig olyan fantasztikus előadókkal és oktatókkal ismerkedhettem meg, akikkel közösen tudunk programokat szervezni itt Pesten belül, például jogaórák kísérése zenével, vagy ugye az Olival is volt ez a közös hangfürdő tartása, úgyhogy nagyon örülök, hogy egyre több igény van itt Budapesten is ezekre a programokra.
0: Kívánom, hogy legyen nagyon sikeres a fesztivál, ugye első alkalommal.
1: Ez a legelső alkalom, így van.
0: Be Together Fesztivál. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Mi is köszönjük.
1: Köszönjük szépen.
0: Cséri Zoltán zongorista, zeneszerző, zongoratanár és Tóth Árpád zenész, a Be Together közösség tagja, hangterapeuta, a fesztivál egyik szervezője volt a vendégem itt az Intermezzóban.
3: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos idő lesz, néhol záporra, zivatarral. Megállapodott Irán és az Egyesült Államok a harcok befejezéséről. Kezdődik a szóbeli érettségi időszak. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá. Az egyezmény értelmében tűzszünet lép életbe, amely Libanonra is vonatkozik. Washington feloldja a hormuzi szoros és az iráni kikötők tengeri blokkádját, valamint a Perzsaország olaj- és energiatermékeire kivetett szankciókat, és kivonja az amerikai katonákat Iránból. Teherán cserébe ígéretet tett arra, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. Ma kezdődik az iparilag legfejlettebb országok háromnapos éves csúcs találkozója a franciaországi Evianban. Az ülésen több uniós vezető mellett az ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök is részt vesz. Az esemény ellen tömegtüntetést szerveztek a helyszíntől csaknem 50 kilométerre lévő Genfben. A megmozdulás erőszakba torkollott, a rendőrség könnygázt vetett be. Ma hivatalosan megkezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a bővítéssel megerősítik az unió biztonságát és jólétét. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök pedig úgy fogalmazott, nem csak Ukrajnának van szüksége Európára, hanem Európának is Ukrajnára. Idehaza holnap tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot a több ezer milliárd forint támogatásból, a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indít. Megújulnak a hévpályák, valamint a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal, új vonatokat szereznek be, valamint fejlesztik a villamos hálózatot. Ma kezdődnek a középszintű szóbeli érettségig. Július 1-ig csaknem 1200 helyszínen több mint 320 ezer diák vizsgázik. Ezután hirdetik ki az eredményeket, a döntés ellen jogorvoslati lehetőségek vannak. Az Oktatási Hivatal honlapján lehet erről tájékozódni. Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyerektáborok. Az egyhetes napközis programért átlagosan 60 ezer forintot kérnek, az ottalvós táborok pedig 100 ezer forintba kerülnek. A legnépszerűbbek továbbra is a sport, a kaland és a nyelvi táborok. Ma kezdődik az országos színházi találkozó, az egyhetes seregszemlének idén a Debreceni Csokonai Színház ad otthont. 14 hazai és határon túli társulat lép fel, köztük a Nemzeti Színház, a Zentai Magyar Kamara Színház, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház, valamint az Aradi Kamara Színház is. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség a héten. Az akció részeként pénteken alkohol- és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja az ittas vagy bódult állapotban közlekedők kiszűrése, valamint a közúti balesetek megelőzése. A reggeli szorványos záporok után mindenütt felszakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Később is előfordulhatnak még záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26, késő este 13-19 fok várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban lezárták a félútpályát, mától a 22. kerületben a Szabadkai utcában az Áron utca és a Borszőlő utca között, mert javítják a vízvezetéket. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa segíti. Ma 11 órától 15 óráig nem működnek a jelzőlámpák a Bakcsomópontban és a Hegyalja úton a Jagelló útnál áramszünet miatt. A Bakcsomópontban a forgalmat rendőrök irányítják. Tart az átépítése a 10. kerületben a Fehér úton. Mától a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig, illetve a hétvégére lezárják a pesti alsórakpartot. Az Erzsébet híd és a Margit híd között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták a félútpályát a 12. kerületben a Diósárokban, a Szent János kórház közelében, mert vízvezetéket javítanak. Az első kerületben a Hunyadi János úton a Donáti utca előtt a forgalom a parkolósávban halad, mert gázvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
3: Most pedig kezdődjön a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
4: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, jó reggelt és később kellemes délelőttöt kínálunk, és én most személy szerint kívánok is mindenkinek. Június 15-én elindult a hét, és elindultak a szóbeli érettségig. Kedves fiatalok, hajrá! És ez a szó, megígérem, hogy utoljára hagyja el a számat, meg az is, hogy a svédek 5-1-re győztek végül is Tunézia ellen, szóval visszafogom magam, nem foglalkozom a foci VB-vel, végül is könnyedségről és nyugalomról beszéltünk, de azért néha előjön majd a téma, pláne mert van ma egy születésnaposunk, akinek a válogatottja szerdán meg pénteken is játszik. Jaj, már megint foci, de inkább kezdjük a reggeli expresszel, 7 óra 27 perckor a Pesti Vigadóba invitálunk majd mindenkit, ami mindig szép, ami mindig gyönyörű, de onnan kinézni is gyönyörű, van egy csodálatos tetőterasz, és ez megtekinthető a múzeumok éjszakáján szombaton, úgyhogy oda hívjuk majd és csalogatjuk önöket, meg természetesen minden turistát, aki most minket hallgat a Korzón. Ha ilyenek nincsenek, akkor repülünk tovább, és gyerekek leszünk, mert megjelent Vámos Robi legújabb könyve, a Nevermind, hagyjuk, nem számít. Robi erőteljesen rajzol, erőteljesen ír, és minden erejét azért veti latba, hogy művészmentorként és gyermekkócsként segítse a fiatalokat, úgyhogy jön a stúdióba, és majd jól megnyugtatunk mindenkit, hát főleg a szóbeli érettségizőket, akik ne figyeljenek ránk, nekik most teljesen más dolguk van. De mindenkinek nagyon sok dolga van, hogyha valaki betegségben szenved. Ez legyen mondjuk a cukorbetegség, és legyen ehhez kapcsolódóan a látássérültek helyzete is, hiszen Magyarországon több mint 1,1 millió felnőtt és 5000 gyerek él cukorbetegséggel, és egyébként 32 000 vakok vagy súlyosan látássérültek és cukorbetegek. Na, nekik lesz egy remek hírünk és egy remek beszélgetésünk, mert magyarul is beszélő vércukormérő segíti végre őket, akik vagy nem tudnak még olvasni, vagy képtelenek az úgymond mi általunk preferált látásközpontú olvasásra. Mit ígértem? Ja, a születésnapot, Edvard Grieg születés napja van, akit Liszt Ferenc is nagyon-nagyon megdicsért. Egy skót, családilag skót származású, de természetesen norvég zeneszerzőről beszélgethetünk, és beszélünk ma többet is, vagy legalábbis én, és idézek is tőle, természetesen zenét, a Per Gynt talán a legfontosabb, meg hát a dátum 1843. június 15-én született Bergenben. Nagyon korán felfigyeltek a tehetségére, hál' Istennek kiválasztotta a zongorát, és 1858-tól már Lipcsében folytatta tanulványait, de Richter is a mesterei közé tartozott, és egyébként, hogy végképp összeveszeljtsek minden skandinávot, 1863-ban Kopenhágába költözött, de hál' Istennek Nordrók szólt neki, hogy a norvég népzene az milyen fontos, és később vissza is tért ide, mert Oszlóban zenei egyesületet alapított, és a többi, és a többi, az és a többi közé pedig akkor tartozik, és jön ez a zene. Egyébként a skótok is ott vannak a VB-n, ezt miért mondtam, nem tudom. A norvégok tehát szerdán Irakkal, pénteken Franciaországgal játszanak, de a mi idegeinkkel. Csak én játszom, most pedig Szentpéteri Csillának adom át a billentyűzetet. Ez Per Gynt reggeli hangulat, természetesen Edvard Griegtől. Nem kívánhatok neki boldog születésnapot, de hallgassuk őt, rendkívül kellemes muzsika az övé, és mi megígértük, hogy könnyedek és nyugodtak leszünk június 15-én.

0: lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: De mielőtt útra kelnénk,

0: állítom őket, hanem közelítem, és éppen ezért szerintem szeretnek a szülők, így válaszolva a mély kérdésre, mert hogy nem egyszer fordul elő, hogy összehozom őket, vagy visszakapja a gyerekét, aki eltávolodott.
1: Nagyon nehéz kérdésekről beszélünk, pedig egy nagyon szép borítójú, gyönyörű könyv a Nevermind, hagyjuk, nem számít kapcsán beszélgethetek Vámos Robival, akitől most megkérem az engedélyt, de meg is kapom szerintem, hogy egy picit zenélgessek. Paddington, mindenki a mackóra gondol, meg a zenére is gondoljon, most azt hiszük, hogy jól kikapcsolódunk, de igazándiból van még egy alcíme a könyvnek, a lány, akit levegőnek néztek, na ebbe gondoljanak bele, de csak a harangmuzsika után.

0: Klasszik Rádió 92.1. június 15-én délelőtt, ez itt a Nyitány, fél kilenc előtt járunk néhány perce, ha ezek fontos adatok, de a legfontosabb, hogy mi van a lelkünkben, ráadásul a gyerekek lelkében, úgyhogy a könyvjelző rovat vendége Vámos Robi. Előre szólok, hogy létezik vámosrobi.hu oldal, illetve az új könyvhöz kapcsolódóan Nevermind könyv így egyben .hu oldal, és ígértem egy alcimalcimét, a lány, akit levegőnek néztek. Te találkozol, és mondtad már, hogy bemész 30 fős osztályokba, és ott nem mindenki egyenlő, azért ott nagyon erős hierarchia van. Te ezt rögtön leveszed? Bocsánat a kifejezésért.
1: Igen? Abszolút. Az a legjobb, amikor nyitásra megyek, tehát mondjuk első órát tartok, mert akkor akár mondjuk egy 3-4 órám is van látni őket bekóvályogni, meg hogy hogyan rakják le a táskájukat, ki kihez megy oda először, ki az, aki nem megy oda senkihez, ki az, aki leteszi a táskáját és csak néz ki a fejéből. Én nem szoktam velük kontaktálni az óra előtt, tehát nem megyek oda, hogy hello, hogy vagy, mert én is úgy teszek, mint hogyha baromi elfoglalt lennék, pedig nem kell csinálni semmit, ez egy kicsit kellemetlen. Nyilván az introvertált énemet ilyenkor előkapom, és nagyon hirtelen fontos dolgom lesz, de hogy nagyon, nagyon gyorsan le szoktam szedni, hogy éppen ki az, aki maszkol, meg ki az, aki valódit mutat. Általában az szokott lenni, hogy a hangadó emberek az én órámon visszaveszik magukat, a csigaházba próbálok, azok pedig megmernek egy kicsit jobban nyilvánulni. Hát nyilván, mert valahol ez a cél, sőt, valahol el is mondom. Tehát, hogy jó lenne, hogyha... Ugye vannak azok az emberek, akik csendesek, de nem mondanak semmit, és milyen jó lenne, ha hallanánk, amit gondolnak, nem? Tehát, hogy ez tök jó lenne, viszont vannak olyan, akik hangosak, de jó lenne, ha nem szólálnak meg. És ez egyébként mindenütt így van, felnőttek között is így van. Szoktam ott poénkodni, hogy még a szülőértekezleten is így van, tehát nem mindig azt beszél, akinek meg kellene szólalni, de bárhol is, a buszon is idefele, csak úgy tudok három példát is mondani, hogy jobb lett volna, ha valaki nem mond semmit. Viszont a mellettem ülő néninek tök

0: kíváncsi voltam, mert nem is tudtam, hogy próbáltam kifigyelni, mit olvas, de nem sikerült, meg nem is illetlenség is, de hogy milyen jó lett volna megkérdezni, hogy jó napot, mit tetszik olvasni, mert érdekel. Én azt szeretem előhozni, ami nincs ott, vagy a sorok között szeretek olvasni, vagy amit nem mondanak ki, azt meghallom. Általában szerintem ez adja az egésznek az alapját, tehát hogy ha én megkérdezem, hogy mondjuk klasszikus kérdés, amit mindig föl szoktam tenni, hogy mindenki mondjon egy dolgot, hogy mi az, ami felidegesíti. És akkor általában elég nagy morajlás szokott lenni, mert ez érdekli őket. Mert benne van az, hogy végre valakit érdekel. Ilyenkor azt szoktam figyelni, hogy ha valaki éppen beszél és elmondja, hogy őt az idegesíti, hogyha csikorog a villa a tányéron, akkor a többiek hogy reagálnak. És akkor van, aki karba teszi a kezét, azt látom, hogy ő nem fogja elfogadni, hogy ő bármit mond, nem fogja érdekelni, meg van, aki direkt, ha lenne ott tányér és villa, akkor biztos, hogy direkt csikorgatná, akkor ott megállok, hogy elnézést, éppen ebben a pillanatban tudtad meg, hogy őt ez idegesíti, akkor meg tudod mondani, hogy miért csináltad ezt? Ja, hát nem, csak úgy, hát köszi.
1: Hány ilyen Hanna van, hány ilyen levegőnek nézett gyerek, fiatal van, ez nagy rész? Hogy látod, egy 30 fős osztályban, nem a számra vagyok kíváncsi, szóval sokan vannak ilyenek?
0: Szerintem nagyon sokan vannak ilyenek, csak nem mindenkit zavar. Tehát, hogyha most valaki introvertált, és igazából mondjuk szeret egyedül lenni és hagyalni, vagy netán ilyen nyirogatós típusú ember. Aha. Őt végül is szerintem nem zavarja, hanem kérdezik meg, hogy hogy vagy. Azokkal a helyzetekkel van a legnagyobb gond, és ilyenekből az egyéni kis tanítványoknál is számtalan eset van, hogy a véletlenek furcsa összjátékát tapasztalja. Tehát, hogy van egy osztálykép, és ő elmegy a mosdóba, és véletlenül elkészül az osztálykép, úgyhogy nincs rajta. Vagy eljárják a mit tudom milyen táncot, és neki éppen kikötődött a cipője, ezt köti, de a többiek bementek a színpadra, és hoppá, nem vagy itt. És a végén aztán pedig senki nem mondja, hogy hát te lemaradtál, ezt észrevettük, úgyhogy most csinálunk egy új képet, hogy te is rajta legyél, már ez is alamizsna. Ha. Tehát, hogy úgy nem veszik észre, hogy ott van. Vagy nem veszik figyelembe, hogy ő is hozzátesz. És akkor, mivel kihagyják, automatikusan értékteleníti magát. Ilyenből rengeteg van.
1: Nyilván nekik is szól a könyv, de a többinek, aki ott hagyja, aki nem szól, hogy fotózás van, ő rá fog jönni, hogy ez mennyire rosszul esik, vagy rossz viselkedés?
0: Ezt visszalépnék egyel. Az a könyv, amit a legtöbben elolvastak tőlem, az a bántalmazásról szól. Hogy legyünk ugye bánthatatlanok, legyünk bánthatatlanok, az a célja. Hogy ne azzal foglalkozzon, hogy más milyen, ne hasson rá annyira, hogy mi az, amit ők róla mondtak, ne higgyen el mindent, amit róla mondtak, stb. Na most itt ugye az van, hogy ha kéretlen véleményeket kapunk, akkor azt hajlamosak vagyunk elhinni. Van egy ilyen kis kifordított gondolkodás, hogy az iskola is a kéretlen véleményeknek a hazája. Ugye azt szoktam mondani, hogy tegye már fel a kezét, aki kérte a tanárnőt, hogy javítsa ki a dolgozatot, és kimondottan mondja meg, hogy jó lett vagy rossz. Senki nem kérte. Apropó, ki az, aki kiválaszthatta elsőben, hogy kik legyenek pontosan az osztálytársai, és utána ki az, aki anélkül vállalta 8 évig ezeket az arcokat kell néznie, akiket nem is választott. Tehát felnőttek se vállalnak szerintem ezt. Szóval, hogy ez a bánthatatlanság, és akkor megkaptam azokat a véleményeket, hogy miért nem azoknak írok, akik bántanak. Mert ugye van egy ember, aki bántja a többit, mondjuk egy ember 10 másikat bánt.
1: Én csak azt kérdeztem, hogy ő is olvas-e, de igen.
0: Akkor miért? Miért azoknak írok? Miért annak a 10-nek írok, akit bántanak? Miért nem azt elimináljuk, ugye? Tehát, hogy...
1: Jó, és mit válaszoltál?
0: Na, és azt válaszoltam, hogy szerintem nem igazán nyerő egy olyan könyvet írni, hogy hello, te elég bunkó voltál, itt egy könyv Robitól. Jó. Vagy ezt olvasd el, ha tuskó vagy. Vagy az évvégi tanári ajándék annak a tanárnak, aki nem volt túl kedves a gyerekekkel, nem lehet az, hogy köszönjük, Éva néni, mert hogy ennyire beletapostál a lelkembe, mert senki más nem tett ilyet máskor, tehát hogy így nem lehet megközelíteni dolgokat, mert ebből sértődés van.
1: Jó, akkor meg nem rossz irányú kérdés.
0: Nem, nagyon irányú kérdés volt, csak én kanyarodtam el messzire, hogy vissza tudjak jönni, remélem sikerül. Szóval ezekben a könyvekben én nem írhattam le azt, hogy útmutató bunkóknak hogyan ne legyen. Viszont ebbe vannak olyan szereplők, akik nagyon-nagyon borzalmasak, és olyanokról mintáztam, akik azokat szekálják, akikkel én foglalkozom. Innentől kezdve, aki ezt elolvassa, az találkozni fog saját magával azok közül is, akik a másik lelkébe tiporgatnak szépen. És így szerintem sokkal inkább átmegy a dolog. Arról nem is beszélve, hogy én rájöttem, ez az első ilyen fikció, amit én összehoztam, és hát nem tagadom, hogy viszonylag jól sikerült. Olyannyira, hogy ugyanolyan visszajelzéseket kapok róla, mint a legyél te is bátor, meg ezek, meg mindenféle ilyenektől. Ez azért van, mert itt kimerem mondani, tehát egy történetbeli szereplőnek a szájába simán tudok olyan mondatot adni, amit én egy önfejlesztő könyvben nem írhatok le. És így módon szerintem ez sokkal jobban hat. És a jövőbeni terv pedig az, hogy ugye ennek van egy főszereplője, egyébként nem csak egy, de ez most spoiler lenne.
1: Bocsánat, igen. Hannát már kiemeltem, de akkor...
0: Nem biztos, tehát hogy ez ki tudja, hogy egyáltalán ki az, akit levegőnek néznek, az is egy kérdés, és a végén sem biztos, hogy egyértelmű, és az azért van, mert hogy írok még, tehát hogy ez már a kapásból úgy indul, hogy ez egy a körülbelül 10-ből valószínűleg, mert nagyon jól föl tudom benne, úgy érzem dolgozni azokat a dolgokat, amiket eddig nem.
1: Aggódó szülő vagyok, ilyen korú gyermekkel, mondom magamról, de hát én már sokkal öregebb vagyok. Hol van ebben a social media most az, aki nem is posztol, vagy akit letolnak akár ilyen 21. század is, vagy?
0: Én teljesen ilyen vagyok. Abszolút.
1: Ez is benne van? Ez egy rossz szelete az életnek, nem akarok elkanyarodni, csak tudom, hogy nagyon sokakban fölmerül, hogy ez mindennek a rákfenéje.
0: Én szerintem nem is az a rákfenéje mindennek, hanem a kéretlen vélemények a rákfenéje mindennek. A mindenki mindenkinél okosabb, és a minél kevésbé ért engem, azaz minél értelmetlenebb az illető, annál inkább hangoztatja, hogy nem értelmetlen. Ugye ez a Dunning-Kruger hatás, hogy minél hülyebb valaki, annál kevésbé hiszi el, hogy hülye. Hát most ez egy erős szavak, de hát ki kell mondani, apropó, ugye erős szavak, hát ja, vannak, akik azt mondják, hogy hát az, hogy hülye, nem írjuk le egy könyvben. Most egyébként csak hallgasson bele egy 10 perces szünetbe az iskolába. Úgyhogy nem arról van szó, hogy tükrözzük a gyerekeket, de ha elkezdünk finomkodni, vagy azt írom egy könyv, vagy butácska, tehát ez rögtön leteszi a gyerek. Na, megint nagyon szeretek elkanyarodni.
1: Szabad.
0: Igazából, köszönöm. Igazából az, hogy social, nem social, az szerintem csak egy hatványozó tényező. Tehát a buszon is, ha felszáll egy lábú ember, azt is megnézik, és összesugnak. De ha ugyanezt kirakom egy közösségi felületre az egy lábú embert, akkor még meg is kapom, hogy minek raktam ki szegényt. Kértem tőle engedélyt, meg egyáltalán. Emlékszem, hogy egyszer akartam adni, vannak ilyen kártyáim. Ilyen szerencse kártya, és akkor rá van írva egy üzenet. A hagyomány, és most ezt nem fér bele elmondani, de hogy miért, de egy szív tízes kártyalap. És akkor azt variálom mindenféle módon, írok rá, szép napot, ezt is megoldod.
1: Ilyeneket. Valami pozitív.
0: És akkor ül velem szembe egy csaj a vonaton, és gondoltam, hogy adok neki egy kártyát, és így eszembe jutott, hogy hát mégiscsak milyen már az, hogy egy idegen lánynak egy férfi a vonaton ad egy kártyát, amin 10 szív van, mit fognak szólni, ő biztos fog örülni, de nem gáze. És gondoltam, megkérdezem, a saját oldalamon megkérdeztem, hogy szerintetek adjam oda, vagy ne. Nyilván azért kérdeztem meg, mert nem azért, mert én nem bírom eldönteni, hanem mert kíváncsi voltam, mit reagálnak. Hát kaptam is hideget, meleget. Mondták, hogy hát ez gáz, meg hogyha meg egyből feljelentene, hogyha... Tehát ide jutottunk, hogy bármi történik, mindenre ömlik a kéretlen vélemény. És ide a könyvhöz meg ez úgy kapcsolódik, hogy én igyekeztem ezt úgy megírni, hogy minden a személyes találkozással történjen, tehát nagyon kevés az olyan, hogy írt nekem, rám írt, elküldte. Csak akkor, hogyha ez indokolt, tehát, hogy a történet jellegéből adódóan nincs mindig lehetőség találkozásra bizonyos szereplők között, akkor persze. De hogy nem arra hegyeztem ki egyiket se, hogy online zaklatás meg ilyenek, hanem ahogy ha a valóságban megoldjuk ezeket, akkor az valószínűleg a többit is meg tudja oldani.
1: Hát buta kérdéssel tele a padlás, ezt szoktam mondani. Most jön a legbutább, intézményesíthető-e Vámos Robi rajtad kívül? Kellene ezzel foglalkozni, akár iskolaszerűen, akár intézményesített pszichológiai beszélgetés, vagy valami, vagy maradsz egyetlen mohikán, meg unikorn is?
0: Hát ez egyáltalán nem buta kérdés, ez engem is foglalkoztat, főleg, hogy így kiszámolgattam már, hogy mégis mennyire akarom még ezt csinálni, főleg az iskolákban, tehát, hogy most 10 éve csinálom, gondolom még 10 évig tudom csinálni, de aztán mi lesz, mert itt, ami hány évesen, már nem biztos, hogy oda be akarok vonulni, és ilyen órát tartani, mert jó, én valószínűleg az a cool old style ember leszek. Tehát,
1: a tetkókkal, meg mindenre igen, jó, igen.
0: Ha nem leszek, na, tehát, hogy ki tudja, de hogy van egy ilyen időablak. Tehát én 2016-tól 2036-ig, 20 évig működöm az iskolákban. Előtte nem, utána nem. És akkor most mi van? És ez nem ilyen exit stratégia, vagy nem tudom, hogy mondjam. Nyilván a könyvekkel tudok nyugodt hagyni, és valószínűleg az intézményesíti a dolgot. Tehát az biztos, hogy vannak olyan könyveim, amik évtizedekig elő fognak kerülni, mint hogy aki most megszületik gyerek, annak 10 év múlva biztos vagyok benne, hogy elég soknak ott lesz a polcán. Feltéve, hogy nyomunk belőle, ugye ez csak ezen múlik. De hogy én ezt továbbadjam, ezt a fajta tudást, tehát bizonyos elemeit lehetne. Voltak is kísérleteim, tehát lement 2 olyan tréning, hogy én tartottam tréninget, hogy ezeket a kis eszközöket, amiket én használok, hogy rajzoljunk egy rókát a táblára, és akkor mi lesz belőle. De az a baj, hogy aki nem érzi, hogy mire van szükség, az nem tudja, hogy mit vegyen a szerszámos ládából. Tehát akárhány kis eszközt megtaníthatok, ha ez nem jókor kerül elő, akkor az nem működik. Meg bizonyos szavakat nem lehet úgy előszedni. Tehát 8. osztályban én azt mondom, hogy gyerekek, én most a pályaválasztásra fog beszélni, mint a metró az ajtót úgy csuknak belőtte, úgyhogy az így nem, no way. Vagy hogy azt szeretném megtanítani, hogy na oké, semmi. Tehát minden, ami egy kicsit is tanulás szagú, az kuka, és ahhoz olyan embernek kell lenni, akit képes alkalmazni egy eszköztárat, anélkül, hogy azt észrevennék, hogy alkalmazza. Ez egy olyan skill, ami szerintem van olyan ember, aki benne van, de valószínűleg az ilyeneknek a javarésze eredetileg nem tanárnak készült. Tehát van egy ilyen sanda gyanúm. És azért van az, hogy a gyerekek, azért a megértő felnőtt, nagyon sok gyerek életében egyáltalán nem a tanárai közül való, hanem lehet ez egy, hát egy sportedző az végül is még pedagógus valamennyire, de lehet egy sportedző, lehet egy lovas oktató, hát már mennyire, ugye, hogy azt már nem tekintik annyira tanárnak, de ha mit tudom én, eljárnak a lepkevadász körbe, és a tehát egy ilyen mentor, egy ilyen mester valaki, abból lehet simán olyan, aki. Szerintem a kulcspont ez a bizalom, meg a bizalmi ember, tehát hogy ez most a láthatatlansághoz is kapcsolódik, hogy akinek nincsen olyan ember az életében, akinek tényleg elmondhatja, anélkül, hogy attól félne, hogy tovább adódik, vagy kifigurázzák, vagy kibeszélik, vagy belekötnek, az érzi magát magányosnak. Hát azt vettem észre, hogy a két tréningen, mert akik ezen részt vettek, a java részüknek igazából nem az volt a célja, hogy a gyerekekkel foglalkozzanak onnantól kezdve másképp, mint eddig, hanem hogy saját magukat tegyék helyre. És a legtöbbük karriert váltott, magánéleti változásokat sikerült meglépnie. Tehát végül is olyan volt, mint egy csoportcoaching, amit én csináltam, azzal, hogy én átadtam a különböző eszközöket. Ez egy nagyon nehéz ügy, Nem tudom, most írhatnék egy módszertani útmutatót is, de én attól tartok, hogy nem működne. Tehát, hogy aki alkalmazza és nem jön be, azért, mert ő nem olyan ember, akinél ez működni fog, akkor engem fog panaszkodni. Szóval rám fog panaszkodni, nem? Tehát, hogy én mondtam neki valamit, és ez hülyeség.
1: Most jöttem rá, hogy ez viszont nem volt hülye kérdés.
0: Hát egyáltalán tőlem. Nem volt hülye kérdés, mert ez foglalkoztat egy jó ideje.
1: Gondolkodjunk el ezen, ha szülők vagyunk akkor is, ha gyerekek vannak a közelünkben akkor is. Robi, ennyi időt sikerült most egymásra szállni. A következő idő az az olvasás, a Nevermind hagyjuk, nem számít elolvasása. Te meg írd meg, ami 10 van belőle. Amikor vége van a tanévnek, akkor neked az egy üres, fellélegzős, végre tudok a saját családommal foglalkozni időszak?
0: Az utóbbi, ez lesz a második év, amikor ezt nem teljesen így mondanám, de azért ezt
1: próbálod.
0: Én úgy próbálok, tehát nyáron nem vállalok se egyénit, se tábort, se, mert elég egy kicsit most. Tehát, hogy én akkor tudok adni, hogyha fel vagyok töltődve. Ha folyamatosan csak húzzák belőlem az energiát, vagy állandóan fókuszálnom kell és megoldani mindent, akkor előbb-utóbb elfáradok. Tehát én ismerem nagyjából a határaimat, hogy mikor, tehát én elmegyek hajnalba a Miskolcra, meg tartok 6 órát, meg visszamegyek, meg jönnek hozzám, de ezt egy darabig lehet csinálni, aztán utána az, ez nem az, hogy elegem van, és hát amikor én vállalkozó lettem, az volt a legfurább, hogy nincs olyan, hogy na most akkor megyek a fenébe innen, mert honnan és hova menjek. Tehát, hogy én úgy csinálom, hogy akarom. Most azt gondolom, hogy ha én pihenek és irogatok, azzal valószínűleg többeknek tudok adni, mint hogyha még vállalok valakit, meg még vállalok valakit.
1: Jó, hívott valaha valaki téged Robertnek?
0: Igen, sajnos.
1: Amikor rossz voltál?
0: Vagy? Nem, amikor hivatalosnak kell lenni, mert az olyan, a Robert, hát apám is Robert, illetve apám Robert, én Robi, de hogy nem nagyon szeretem, mert az olyan távolságtartás, olyan fura ez.
1: Értettem, akkor a Vámos Robi fémjelezte Nevermind, hagyjuk, nem számít, hagyjuk 3 pont, nem számít című könyv kapcsán beszélgetünk, de hát jóval messzebb jutottunk. Elég érdekes kérdések vannak, amit csak neked mondok el, nem sokára, amik Kocsis Zoltán játszik. Én remélem, hogy sok, nem csak szülőben, hagyjuk ezt a szülő meg pedagógus. Egyrészt mindenki volt gyerek, másrészt mindenki látja, hogy a jövő az a gyerekekből jön, ez egyszerű fizika vagy matematika. Tessék így gondolni, és olvasni a nevermindkönyv.hu-t, meg a vámosrobi.hu-t arccal az ifjúság felé. Más nem tudok mondani, a köszönöm önkívül, Robi. Nagyon szépen köszönöm.
0: Én köszönöm a remek kérdéseket, és szép napot mindenkinek.

0: Klasszik Rádió 92. egy június 15-én hétfőn délelőtt egy jó hosszút beszélgettem Vámos Robival, aki szülő tudja, hogy ki ő, aki gyerek és néha gondolt már rosszat saját magáról, hogy az egész világról azt tudja, hogy ki ő, de keressék a vámosrobi.hu oldalt, és ezen keresztül majd az új könyvéhez is eljutnak, a Nevermind-hoz. És ha már gyerekek, azért nem győzöm elégszer hangsúlyozni a gyerekprogramok fontosságát, vagy egy egész hét vége fontosságát, ezért a Gyerekszigetet, a Generáli Gyerekszigetet ajánlom még mindig figyelmükbe, nagy színpaddal, Pásztor udvarral, játéktérrel, élményzónával, gyermekfejlesztővel, és itt én most sorolhatnék mindent, csak hogy annak sosem lenne vége, úgyhogy a gyereksziget.hu weboldal böngészését ajánlom tényleg jó szívvel mindenkinek, illetve hogy ha már programot keresnek, akkor nyilván saját magamhoz hívok meg mindenkit, ami nem a lakást jelenti, hanem a Klauzál-téri vásárcsarnokot. Most szombaton ugyanis, legalábbis délelőtt a dinnyevétel meg az üvegvisszaváltás mellett majd a csörgés, a kocka csörgés veszi át a főszerepet. Kockabarátok, Lego és játék bőrzéje lesz reggel 8-tól délig, minifigurákkal, növényekkel, alaplapokkal, polibegekkel, kiegészítőkkel, a felét nem értettem, de azt tudom, hogy vannak járművek, meg még régi karácsonyi és újévi ajándékok, amiket apuka, vagyis hogy én a térde szétroncsolása árán rakott össze a padlón, és az egészen szilveszterig eltart. Ott, szóval mindenféle cserebere, bőrze, érdekességek és soha el nem és meg nem talált darabokra való rábukkanása a Klauzál-téri vásárcsarnokban, minden ami Lego, illetve hogyha már mit mondtam, hogy utókor meg rögzítés, akkor nyilván a fényképekre meg a televíziózásra is gondolok, de maradjunk most a fényképeknél. Múzeumok éjszakája a mai Manóházban, ezek karszalaggal lesznek élvezhetők, és természetesen az aktuális kiállítások meglátogathatók, amikről egyébként mi már itt beszámoltunk, és akkor még egyszer fölhívom a figyelmet, hogy van nekünk Spotify oldalunk. A régi és az új, például a mai Vámos Robis beszélgetésünk is fönt van, de ott van a Felvétel című tárlat, mármint a Nagymező utcában, a mai Manóházban, és lesz tárlatvezetés Baki Lászlóval, Sipőc Marian kurátorral erről a Felvétel című kiállításról. Aztán érkezik majd a Pre-Cinema Workshop, a Nemzeti Filmintézet filmarchívum vezetésével. Be lehet járni az egész házat, sőt a műterem házat is, és stand és verkfotók kapcsán Jávor István standfotós is tart egy jó tárlatvezetést. És hogyha este 10-kor lenne a múzeumok éjszakáján másfél órányi röhögésre való kedvük, akkor megtekinthetik Tímár Péter Egészséges Erotika című filmjét is. Döbbenten veszem tudomásul, hogy 1986-os a film. Egyrészt régen volt, másrészt pedig a mai napig. Ez egy, hát úgy kell mondani, hogy gyönyörű darab, nagyon fontos darab, már ami a film művészetet illeti, és akkor maradjunk most a zenénél, könnyedségnél és nyugalomnál, nagyságnál, Johann Sebastian Bachnál, az 1059-es jegyzésszámú D-moll oboe verseny harmadik tétele következik a Liszt Ferenc Kamarazenekar, illetve Dienes Gábor jóvoltából. Klasszikusok is, meg 2026 is, ez így mindig összejön könnyeden és nyugodtan a klasszik nyitányban.
1: Következik Johann Sebastian Bach D-moll oboe verseny harmadik tétel. Előadja a Liszt Ferenc Kamarazenekar. Oboán közreműködik Dienes Gábor.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitol forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos idő lesz, néhol záporral, zivatarral. Elfogadhatja az alaptörvény 16. módosítását a parlament. Ma van a nemzetközi szélnap. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Módosíthatja az alaptörvényt mai ülésén az országgyűlés. A Tisza párt két képviselője által benyújtott kezdeményezés alapján legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. Ezen kívül módosítják a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló határozatot is, hogy a kormány főígérete szerint Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke frakcióvezetője vezethesse a testületet. A parlamenti ülés 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Eredetileg ma lett volna a tavaszi ülésszak utolsó napja, de Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kérésére holnapra még egy rendkívüli ülést összehívtak. Ezen egyebek mellett az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot tárgyalják meg a képviselők. Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken írják alá. Az egyezmény értelmében Washington feloldja a hormuzi szoros és az iráni kikötők tengeri blokkádját, a Perzsaország olaj- és energiatermékeire kivetett szankciókat, valamint kivonja az amerikai katonákat Iránból. Teherán cserébe megígérte, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. A bejelentés után csökkenni kezdtek az olajárak a nemzetközi piacokon. Ma kezdődik az iparilag legfejlettebb országok háromnapos éves csúcs találkozója a franciaországi Evianban. Az esemény ellen tömegtüntetést szerveztek a helyszíntől csaknem 50 kilométerre lévő Genfben. A megmozdulás erőszakba torkollott, a rendőrség könnygázt vetett be. Telefonon egyeztetett Donald Trump az ukrán és az orosz államfővel. Az amerikai elnök felajánlotta Vladimir Putyinnak, hogy a harcok beszüntetése érdekében a ma kezdődő G7-es csúcs találkozón kész hatni az európai országokra és Ukrajnára is. Az orosz elnök továbbra is azt mondja, hogy Kijev és az EU a harcok elhúzásában érdekelt. Közben ma megkezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a bővítéssel megerősítik az unió biztonságát és jólétét. Ma van a nemzetközi szélnap. 2009 óta ilyenkor világszerte a szél és zöld energia jelentőségére, működésére, előnyeire, valamint a klímavédelem fontosságára hívják fel a figyelmet. A kezdeményezés keretében a szélenergia ipari szervezetek különböző programokat, például nyílt napokat szerveznek, illetve ismeretterjesztő előadásokat tartanak az érdeklődőknek. Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Később is előfordulhatnak még záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26, késő este 13-19 fok várható. A hét második felében fokozatosan melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt az év első hőhulláma.
0: Az NTI híreit hallották. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban baleset miatt lezárták a budakeszi utat a bíróság közelében. A 22-es, a 22A és a 222-es autóbusz a Szépjuhászné gyermekvasút és a Kuruclesi út között nem közlekedik. 22B autóbusz jár Budaörsön keresztül a Szélkálmán tér és budakeszi honfoglalás sétány között. Baleset nehezíti a közlekedést a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a határúti felüljáró közelében. A forgalom egy sávban váltakozva halad. Baleset miatt sávlezárásra kell készülni a Podmanicki utcában, a Bajcsy-Zsilinszky útnál a balra kanyarodó sávban. Akadozik az előrejutása a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. A Szél-Kálmán tér környékén, az Egér úton a Balatoni úttól és a Budaörsi úton a Sasadi úttól. Ma 11 órától 15 óráig nem működnek a jelzőlámpák a bakcsomópontban és a Hegyalja úton a Jagálló útnál áramszünet miatt. A bakcsomópontban a forgalmat rendőrök irányítják. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
4: Aki nagyon nagy örömmel és izgatottan várja a kedves hallgatókat a hangszórók elé, ha létezik még ez a kifejezés, szóval nagyon kellemes délelőttöt kívánok itt a június 15-i hétfői nyitányban, de igazat mondtam, az öröm az szép, az jó dolog, szólhat az időjárásnak, és ez egy új hét kezdetének, az izgatottság pedig ugye annak a több tízezer fiatalnak, aki szóbeli érettségibe vág bele, sok sikert nekik, és hajrá, és gondolkodjunk mi is nem helyettük, hanem ilyen szellemben örömmel is izgatottam, mert ugye egy nagyon fontos új újításról beszélgethetek majd nem sokára Tóth Rebekával. Magyarul is beszélő vércukormérő segíti majd a látássérülteket, illetve a gyermek diabéteses betegeket, amit, hogyha végig gondolunk, akkor mindint az olvasás hiánya jelenthet, mert a picik még nem tudnak olvasni, vagy leolvasni a pontos adatokat, hogy az mit jelent, a látássérültek pedig egy egész más Gutenberg galaxisban élnek, úgyhogy ezért kell beszélgetnem majd Tóth Rebekával. Előtte azonban kötelezően játszunk, mint egy oldandó a feszültséget, meg az izgalmat. Nagyon jó, hogy van Margit Szigeti Színház, Margit Szigeti Szabadtéri Színpad, és nagyon jó, hogy ők játékra készülnek önökkel rajtunk keresztül. Ugye a nyári évadban 4 klasszikus nagyoperát mutatnak be, 3 produkció keretében. Ez azt jelenti, hogy az egyik este, illetve 2 este június 25-én és június 27-én 2 darabról szól, illetve 2 darab szólal meg. Egyrészt a Paraszbecsület, másrészt pedig a Bajazzók egyszerre. Ez 2 klasszikus olasz vidéki környezetben játszódó egyfelvonásos opera, szerelemmel, féltékenységgel, bosszúval, meg, ahogy szoktam volt mondani, a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarával. Nos, önök is élvezhetik ezt az estét abszolút szúnyogmentesen, vagy 25-én, vagy 27-én, és ráadásul ingyen, egy játék keretében, ugyanis a Margit Szigeti Színpad, Szabadtéri Színpad páros jegyeket bocsát az önök rendelkezésére némi szerencsével, meg egy jó válasszal. Válaszolniuk kell az általam most föntelendő kérdésre, és egész héten ismételjük a kérdéseket. Minden nap este hétig írjanak a játék kukac@klasszikradio.hu e-mail címre, a helyes választ várjuk, és akkor egy pici szerencsével önöké lehet a napi páros belépő jegyek egyike. Nem fogok énekelni, de úgy szól a kérdés, hogy melyik opera kezdődik a híres Figaro, Figaro, Figaro áriával. Vagy a Sevillai Borbély indul így, normális opera énekesi hangon, vagy a Don Giovanni, vagy a Rigoletto, tehát a Figaro ária hol van, mint indító, vagy a Sevillai Borbélyban, vagy a Don Giovanniban, vagy a Rigolettóban. Játék kukac@klasszikradio.hu, este hétig írjanak nekünk, ha minden nap írnak nekünk, akkor az minél több páros belépő jegyre jogosító lehetőség a Margit Szigeti Szabadtéri Színpad jóvoltából. Úgyhogy jó játék lesz ez, nem csak opera barátoknak, hanem színház barátoknak is, mert hogy ez egy teljes estés opera élmény Barabás Zsuzsával, László Boldizsárral, Adam Placetkával, a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarával és a Debreceni Kodály kórussal vezényel Jankó Zsolt. Úgyhogy egy remek este, egy remek játék, csak a Figarot tudják, hogy hol szerepel nyitányként. Nálunk pedig most itt a 9 órás etap nyitányaként Csajkovszki érkezik a Budapesti Vonósok jóvoltából, úgyhogy könnyedén és nyugodtan jöjjön a délelőtt, aztán pedig érdekes téma, a cukorbetegeknek segítünk.

0: Percek magunkért a Klasszik Rádió 92.1 nyitányában. Néhány perc, ami rólunk szól, a mindennapjainkról, a családról, az egészségünkről, a lelkünkről. Történések és események, amik formálnak minket, és döntések, amik rajtunk is múlhatnak. Ami számít, kapcsolódj ki, kapcsolódj befelé. Percek magunkért a Klasszik Rádió 92.1-en, mert magunkra figyelni nem luxus, szükséglet.
1: És magunkon és másokon segíteni pedig szerintem kötelesség, vagy legalábbis ez is benne lehet a következő beszélgetésben. Beszélgető partnerem Tóth Rebeka. Jó reggelt kívánok, kedves Rebeka!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Most egy bonyolult mondatot mondok, ön ugyanis a 77 elektronika belkereskedelmi igazgató helyettese, de maradjunk a segítségnél. Én már beharangoztam, illetve mondtam a hallgatóknak, hogy magyarul is beszélő vércukormérő kapcsán beszélünk, ami nyilván fontos egyrészt a látássérülteknek, másrészt azoknak, akik még nem tudnak olvasni, vagy amit látnak, azt jól lefordítani maguknak a gyerekeknek. De először számokat kérhetek, Rebeka, hogy mekkora probléma ez, mekkora halmazt érint Magyarországon a cukorbetegség, a szövődmények, és mindez a szörnyűség.
2: Hát Magyarországon nagyon jelentős népegészségügyi probléma. Több százezer ember él cukorbetegséggel, és sokaknál a betegség évekig rejtve maradhat. Oh. A diabétesz igazi súlyát nem csak maga a magas vércukorszint adja, hanem a szövődmények. A látásromlás, vesekárosodás, idegkárosodás, szívérrendszeri betegségek. Ezért kulcskérdés a megelőzés, a korai felismerés és a rendszeres önellenőrzés.
1: Az önellenőrzésben tudnak önök segíteni?
2: Így van, a vércukormérővel.
1: D-kontroll, ez lesz tehát a kulcs szó most, ez az önök készüléke, mert önök ilyen okosak és előrelátóak, vagy maguk a betegek, a több százezer ember is úgy gondolta, vagy nekik is hiányzott, hogy végre még érthetőbb legyen?
2: Hát a visszatérő igény az volt, hogy a vércukormérő ne csak pontos legyen, hanem valóban hozzáférhető. Ugyanis egy látássérült beteg számára nem apró kényelmi funkció, hogy a készülék megszólal, hanem a mindennapi önellátás feltétele is lehet.
1: Nem vagyok, hála Istennek, bocsánat, nem vagyok érdekelt ebben a betegségtípusban, vagy pont ebben. Mi az, amit én látó vagyok, használok egy úgynevezett vércukorszint mérő készüléket, mi az, amit látok rajta? Most még hangról nem beszélünk.
2: Hát először is a készülék mutatja, hogy mit kell tenni, de csak a képernyőn, tehát a monitoron. És amikor pedig elvégezte a mérést, akkor pedig az eredményt látja.
1: Amit aztán az ember vagy jónak, vagy rossznak vélni.
2: Leolvas.
1: Igen. Ajaj, ez fontos, enélkül nem lehet élni az ezen betegségben, pláne szövődményben szenvedőknek?
2: Igen, nagyon fontos, hogy tisztában legyenek a pontos vércukorszinten.
1: Van-e szám arra, hogy mindaz, ami most a D-kontrollal végre felszabadul, az a halmaz, az mekkora, hogy a látássérültek, illetve szegény gyerekek, bocsánat a szegény kitételért, csak mindig úgy sajnáljuk őket, hogy ők mennyien lehetnek?
2: Ez azért nem olyan nagy szám, aki konkrétan látáskárosodással érintett, és cukorbetegséggel is, de jelentős, és abból a szempontból fontos, hogy akinek viszont ilyen problémája van, annak óriási tud segíteni egy ilyen eszköz.
1: Én azért szemüveges vagyok, tehát nem minden pillanatban látok jól, azért ez is segíthet. És mi a segítség, milyen hangos visszajelzést ad, ha már hangról és beszédről beszéltünk?
2: Úgy segít, hogy a mérés lépéseiben és az eredmény értelmezésében nem kizárólag a látásra kell támaszkodniuk, hanem hallható utasítást kapnak, hallják az eredményt, és kevesebb segítséget kell kérni a mindennapi ellenőrzéshez. Ez nagyobb önállóságot, biztonságot és akár méltóságot jelenthet.
1: Ezek nagyon felnőttes szavak voltak, de Rebeka a gyerekekről is beszélt. Nekik mit mond? Nekik ugyanezt mondja?
2: Gyerekeknél ugye, aki még esetleg bár a cukorbeteg gyerekek nagyon jól képzettek, de ugyanígy kimondja az eszköz a mért értéket.
1: És abból már rögtön tudunk valamit? Abból tudunk következtetni jó vagy rossz helyzetre, vagy mit kell csinálni?
2: Így van, így van. A cukorbetegek, akik jól edukáltak, ők pontosan tudják, hogy az a mért érték, amit ők kaptak, éppen abban az élethelyzetben, ahhoz képest, hogy mikor étkeztek, vagy sportoltak, az mit jelent, és mit kell tenniük.
1: Csak mérnökökre kell gondolni, amikor a műszer fejlesztésére gondolunk, vagy bevonták azokat is, akik érintettek. Hogy kell elképzelni a folyamatot?
2: Igen, komoly együttműködés volt. Már nagyon hosszú évek óta működünk együtt a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetségével, és az ő közreműködésükkel tudtuk felvenni a kapcsolatot olyan látássérült emberekkel, akik segítettek minket a fejlesztés során. Személyesen is, és hát úgy gondoljuk, hogy egy ilyen fejlesztést nem is lehet pusztán mérnöki asztal mellett végigvinni. A felhasználói visszajelzések különösen fontosak, hogy ne csak működjön, hanem a mindennapokban is jól használható eszközt tudjunk a betegek kezébe adni.
1: Rebeka, legyünk most büszkék erre, ez világújdonság, ez önöknek a 77 elektronikának jutott eszébe?
2: Nem, egyébként nem. Vannak más gyártóknak is beszélő vércukormérői. Amiben más, ez számunkra, hogy ez magyar fejlesztőmérnökök munkája, magyar emberek segítségével készült, és hát itt gyártjuk Magyarországon az eszközt.
1: Akkor mégiscsak mondom, kötelező büszkének lenni.
2: Igen.
1: Nyilván az ember nem dicsekszik az állapotával, a negatív állapotával, vagy a betegségével. A betegek nyitottak az ilyen újdonságokra, vagy szégyellik, eldugják. Nem tudnak-e örülni ők is ennek a fejlesztésnek, az új eszköznek?
2: Igen, azt gondolom, hogy nagyon tetszik.

0: csíkkidobó funkció, tehát minden olyan benne van, ami segíthet, hogy könnyebben látható legyen, akár akinek csak, aki még lát, tehát látáskárosodása uh-huh. van, meg hát a gyerekeknek is. És fontos amiatt is, mert cukorbetegeknél gyakran kell éjszakai mérés, uh-huh. és éjszakai mérésnél így nem kell felkapcsolni a villanyt. Elég a készülék bekapcsolása.
1: Rebeka egy rádióssal beszélgethet most egy rádióban, úgyhogy a hangra feltétlenül rá kell térnem. Milyen hang, milyen hangok szólalnak meg?
0: Hogy ért, hogy milyen hangok?
1: Tehát amikor azt mondjuk, hogy magyarul is beszélő, akkor én kit hallok? Kautsky Armandot? Vagy...
0: Nem ismert személy.
1: Igen. Férfi nő?
0: Női hang.
1: Aha, nyilván ez is fontos, nem? Azért nagyobb bizalmunk van a hölgyekhez, vagy pláne gyerekeknél. Ő már hallotta beszélni? Milyen volt, amikor először hallotta?
0: Igen, persze hallottam napjában többször is. Érdekes volt. Annyiból más, hogy azt érzem, hogy van egy kicsit személyesebb jellege, mint amikor csak simán egy vércukormérő működik, az csipog, uh-huh. ez pedig ugye beszél is, tehát egy nagyon érdekes dolog, amikor először az ember ilyet hall.
1: Nem tudom, hogy jó-e a jelző, de hát sokkal emberibb lehet ez. És sokfélék vagyunk mi emberek, ez több nyelvű?
0: Több nyelvű, igen. Magyarul, angolul és németül beszél, ki lehet választani a nyelvet. És még így a hangra visszatérve lehet állítani a hangerősséget is.
1: Nyilván éjjel ne üvölcsön, hanem akkor legyen, mondom én, hogy az sokat segít. És akkor most jön a fekete leves, Rebeka, mert én nem tudom, hogy ez mindenki számára elérhető?
0: Mindenki számára elérhető. Gyógyszertárakban, gyógyászati segédeszközüzletekben, illetve a Magyar Vakok és Gyengéllátók Szövetségének az üzletében és webáruházában is elérhető. Úgyhogy könnyen hozzáférhető eszköz.
1: Most jutott csak eszembe, amikor a D-kontrollról beszélünk. Van itt egy D-kontroll e-napló is, ami miért kell?
0: Igen, ez egy elektronikus vércukornapló, ami azért fontos, hogy ne csak a készülékből lehessen visszanézni a mért értékeket, vagy egy kézzel írott naplóból, hanem... van egy weboldalas felülete, illetve uh-huh. van egy applikáció is hozzá, egy telefonos applikáció, és van egy orvosi felület, tehát a kezelő orvos akár távolról tudja látni a betege adatait, vagy hozzátartozó is tudja követni.
1: És utána pedig az orvos is azonnal érzékeli, vagy... Könnyű ezt megtanulni? Kell ez valami új kezelés, új gombok nyomogatása? Kell-e hozzászokniuk valamihez a betegeknek?
0: Hát, aki egyszer megismeri, ahogy így a legtöbb ilyen applikációt, vagy ilyen webes felületet, szerintem utána már egészen könnyű a használata.
1: Én itt a sajtóanyagot is böngészem, ahol még egy oka büszkélkedésre írják, hogy már 40 éve működik, fejleszt, szóval fennáll a 77 elektronika. Hogy kell elképzelnünk, itt rengeteg orvos és mérnök dolgozik együtt?
0: Igen, idén májusban volt 40 éves a cégünk. Több mint 100 fejlesztő mérnök dolgozik nálunk, orvosokkal együttműködve, illetve hát nekünk még nagyon fontos partnerek a laborok, ugyanis az eszközöknek a mérés pontosságát a laborokkal együttműködve tudjuk ellenőrizni.
1: Apropó laborok, azért itt élünk az Unióban, mindenféle szabályzók és szabályok között ők figyelték, kellett valahogy valaminek megfelelni uniós szinten?
0: Így van. Ez az első olyan készülékünk, most van egy új szabályzási rendszer, ez az IVDR, és egy nagyon komoly, szigorú szabályozási rendszer, és ez az első olyan készülékünk, ami ennek a szabályozó rendszernek is megfelel már.
1: Nem akarok senkit sem ijeszgetni, meg a biológiában sem merek nagyon elmélyedni, de a cukorbetegség és a látás problémák sajnos ugye kéz a kézben járnak.
0: Így van, így van.

0: azért is nagyon fontos ez a fejlesztés, ami már elérhet, tehát már jelen időben beszélünk a D-Controlról?
1: Jelen időben igen, már több mint egy hónapja forgalmazzuk, igen.
0: Visszajelzések?
1: Na, nagyon pozitív, abszolút.
0: Jó, és engem ugye persze elsősorban a gyerekek érdekelnek, amikor ők mondjuk oviban, iskolában vannak, ez a saját dolguk, vagy az óvópedagógusoké, vagy pedagógusok, ők is kell, hogy értsék a működést?
1: Igen, nagyon fontos, ugyanis főleg egy kicsi gyerek, óvodás gyerek, kisiskolás, akkor van igazán biztonságban, hogyha akik körülötte vannak, tisztában vannak azzal, hogy ő diabéteszes, és hogy ez mit jelent, és hogy például egy mértérték az mit jelent mindenképpen. Egyébként vannak ilyen képzések, amiben lehet jelentkezni, és diabétesszel kapcsolatban minden olyan ismeretet megkapnak, amire szükség lehet.
0: Hát nem akarok bulvár újságíró lenni, és ilyen helyzetbe hozni Tóth Rebekát, de azért nyilván akadtak megható vagy gyönyörű pillanatok, amikor végre nem kellett valakinek a segítséget kérni, hogy leolvassa, hanem amikor rájöttek, hogy mennyire segít ez a készülék. Ugye?
1: Igen. Hát ez a mondat talán a legtöbbet mondó, hogy ezt most már egyedül is meg tudom csinálni.
0: Mert az önállóság ilyen esetben nagyon fontos. Tóth Rebeka, én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Mit kell kívánni? Ha szabad kívánni. Nyilván, hogy érjen el mindenkihez.
1: Igen, akinek szüksége van rá.
0: Rendben, és akkor hogy is kell írni? Mert én mindig D-Controlt mondtam, de azért ugye megint a látvány, meg a halvány. Hogy is keressék? D-Cont, és utána...
1: D-Cont C-vel írva, és Roll. Egyébként a D-Cont is a Diabetes Controlból adódik maga a név.
0: Ó, de jó, na akkor még egy fordítás, hogy ne legyek én is buta, magyar, angol és német nyelven, tehát egy hölgy segít mindenkinek, és a legfontosabb, hogy a gyermekeknek is, meg persze a látás problémáknak, val küzdőknek. A 77 Elektronika Kft. Részéről a belkereskedelmi igazgató helyettessel Tóth Rebekával beszélgethettem. Ugye nem fájt, kedves Rebeka?
1: Nem fáj.
0: Jó, és legyenek büszkék rá, ez egy remek találmány, ez egy remek eszköz, és tényleg jusson el mindenkihez, hogy segíthessen, mert ez a dolgunk itt a világban. Rebeka, nagyon-nagyon szépen köszönöm még egyszer.
1: Én is köszönöm szépen.
0: Viszont hallásra,
1: minden jót kívánunk.
0: Köszönjük szépen, egy jó hír újra a nagyvilágban, amire azért rászorulunk. Mi persze könnyed és nyugodt pillanatokkal próbáljuk önöket ellátni. Itt egyrészt a Klasszik Rádió 92.1-en, másrészt pedig ugye a Klasszik Nyitányban, úgyhogy Chopinnek adjuk át a terepet, meg a füleket, egészen pontosan Érdi Tamás bűvöli majd a zongorát június 15-én, hétfőn reggel 9:30-kor.

0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban baleset miatt lezárták a budakeszi utat a bíróság közelében. A 22-es, a 22A és a 222-es autóbusz a Szépjuhászné gyermekvasút és a Kuruclesi út között nem közlekedik. 22B autóbusz jár Budaörsön keresztül a Szélkálmán tér és budakeszi honfoglalás sétány között. Baleset nehezíti a közlekedést a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a határúti felüljáró közelében. A forgalom egy sávban váltakozva halad. Baleset miatt sávlezárásra kell készülni a Podmanicki utcában, a Bajcsy-Zsilinszky útnál a balra kanyarodó sávban. Akadozik az előrejutása a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. A Szélkálmán tér környékén, az Egér úton a Balatoni úttól és a Budaörsi úton a Sasadi úttól. Ma 11 órától 15 óráig nem működnek a jelzőlámpák a Bak csomópontban és a Hegyalja úton a Jagálló útnál áramszünet miatt. A Bak csomópontban a forgalmat rendőrök irányítják. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. június 15-én elindult a hét, vagyis hogy hétfő van, és nagyon jó, hogyha ilyenkor minden figyelmünket a csillagok felé fordítjuk, de most kivételesen nem a Svábhegyi csillagvizsgálóba invitálok mindenkit, hanem mondjuk holnap este 7 órára a Budapesti Operett Színházba, ahol találkoznak a csillagok, méghozzá a Fővárosi Nagy Cirkusz és a Budapesti Operett Színház nagyszabású estjén. A musical gála, az operett és musical gála a cirkusz sztárjaival, csillagaival, fordítom én le nagyképűen, egészül ki. Ez hihetetlen siker volt már február óta, lesz benne Carmen, Notre-Dame-i toronyőr, Monte Cristo grófja, Jekyll és Hyde, és a zenei anyagot a Fővárosi Nagy Cirkusz cirkuszszínházi előadásainak részletei egészítik ki, és ez egy különleges összművészeti esemény lesz, látványos koreográfiákkal, lélegzett elállító artista produkciókkal, és állatok nélkül, na, ezt is fontos volt hozzá tennem, annak itt vagyok én, illetve tovább haladva ezen, ezt elfelejtjük, ezt a mesdjét, és inkább vasárnapra koncentrálunk. Makers Market a Fény utcai piacon a leggyönyörűbb egyedi tervezői darabokkal, közel 100 hazai tervezővel, alkotóval, akik elhozzák a legfrissebb munkáikat, grafikákat, printeket, kerámiákat, ékszereket, divatokat, divat és kiegészítőket, lakberendezési darabokat. Na, ebből is érezhető, hogy azért itt most elnézést, de hát azért szerintem a hölgyeken lesz a hangsúly a lakberendezési darabokkal, illetve a férfiak a válogatott gasztro és deli finomságok között tudnak majd eltévedni, de nem szabad eltévedni, mert hogy a Taxi Turi, aki szintén képviselteti magát, az Adomány Taxi társadalmi vállalkozása, ők már 10 éve dolgoznak azért, hogy a budapesti felesleget összekössék a hátrányos helyzetű kis településeken élők szükségletével. 5000 háztartás felajánlásait vitték már el 100 település rászorulóinak, mintegy 700 önkéntessel, tehát ők is ott lesznek, meg egyébként is szuper zene, DJ Doni Jeppel és Kis Jankóval, és négylábú barátok is jöhetnek. Jó, tehát nyugodtan el lehet vinni a kutyust, azt nem tudom, hogy macskát, hörcsögöt, tengeri malacot hogyan, de az biztos, hogy a Fény utcai piac vasárnap egy nagyon mozgalmas napját éli majd a Makers Marketen, és remélem önök is figyelnek majd, mert hogy a játék az még mindig áll, sőt egész héten áll. Nagyon egyszerű kérdésünk van, méghozzá csak annyi, hogy az a bizonyos Figaro indítatású ária, az vajon a sevillai borbélyban hangzik el, a Don Giovanniban vagy a Rigolettóban, ha tudják a helyes választ, akkor este hétig minden nap a játék kukacklasszikradio.hu e-mail címre írjanak egy helyes választ. Azért minden nap változtatunk a kérdéseken, ennyire nem leszünk könnyűek, de minden nap sorsolunk páros belépő jegyeket a Margit-szigeti szabadtéri színpad jóvoltából, vagy a 25-ei, vagy a 27-ei Paraszt Becsület és Bajadzók című opera kettősre, mert hogy így együtt kerülnek színpadra, ők a Margit-szigeti szabadtéri színpadon játszanak tehát velünk, meg egyébként is hallgassanak minket, élvezzenek minket könnyedséggel és nyugalommal, meg a születésnapos Edvard Grieggel, aki nagyon utálta a most következő darabját, mert nem szerette, hogy csak a két szvittjéről híresül el, de hát azért mi ezt így nagyon szeretjük, úgyhogy boldog születésnapot így utólag a nagyon távolból is Norvégiába, de attól függetlenül ez most egy arab tánc a Debreceni Filharmonikus Zenekar és Medvecki Ádám jóvoltából, június 15-én hétfőn itt a Klasszik Nyitányban.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: A gondolatébresztés sajnos egyben búcsút is jelent, meg minden jó kívánságot a szóbeli érettségit vállaló és tevő fiataloknak június 15-én. Azért a búcsú előtt idézzük fel, hogy mikkel foglalkoztunk a mai reggel, illetve délelőttön, annál is inkább, mert hogy beszélgetéseink a régiek is, meg az újak is elérhetők Spotify oldalunkon. A reggeli expressben invitáltuk önöket a Pesti Vigadóba, de nem csak úgy, hanem a múzeumok éjszakája szombaton első alkalommal most a Pesti Vigadóba is beköltözik, úgyhogy tessék bejárni Zektől Zugig egy remek jazz koncertet élvezni, az összes kiállítást, na meg a tetőn azt a remek kilátást, ami a fővárosban, azt hiszem, hogy egyedülálló, pedig azért bővelkedünk panorámában. Azután Vámos Robival beszélgethetünk legújabb könyvéről, a Nevermind, hagyjuk, nem számítal, de igenis számít, hogy nagyon sokan vannak olyanok, akiknek a hangja nem jut el senkihez, mert talán meg se szólalnak, vagy senki nem hallgat rájuk. Szóval fiataloknak, fiatalokról, fiatal felnőttekről szól a könyv, és nekik, illetve szüleiknek, pedagógusaiknak pedig nagyon nagy segítség, mint ahogy Vámos Robi oldala és eddigi munkássága és tevékenysége, és olvassák őt, használják őt, bár jön a nyári szünet, de azért nyilván ellátogat fiatalokhoz majd, és használják azt az új magyarul is beszélő vércukormérőt azok, akiknek kell, akiknek segítség ez, hiszen látássérültek használhatják, mert hogy beszél, illetve gyermekek, mert hogy magyarul beszél, és ők még nem tudják leolvasni, elolvasni azt, ami szerepel a vércukorszint ellenőrzésen, úgyhogy nagyon jó, hogy beszélgethettem Tóth Rebekával a D-Control-ról, ami egyrészt egy fontos gép, másrészt mostantól ugye beszél magyarul is, és segít, úgyhogy hála Istennek, ezek jó témák voltak, és egy jó játékkal is szolgáltunk, mint ahogy egész héten fogunk a Margit-szigeti szabadtéri színpad együtt a bajazzókkal, illetve hát játékunk szerint legalábbis és mint könnyed olasz témát viselőnek, vagy viselőként a parasztbecsülettel. Az idézet pedig nagyon rövid, és egy remek olasz nevű, de amerikai fiatal ember követte el, az ő neve Anthony de Mello, és így szól a rövid idézete hozzánk: az az ember, akit nem tart fogva a jövő, olyan, mint az égmadara és a mezők liliuma, nem fél a holnaptól, teljesen a jelenben él. De azért lesz holnap is Klasszik Nyitány, úgyhogy reggel 7 órakor majd várom önöket. Most megköszönöm szíves figyelmüket, megtisztelő velünk tartásukat, ha létezik ilyen kifejezés, és kívánok minden jót, viszont hallásra!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Száz évnyi csend. Egy elfeledett álom. Magyarországon először. Charles Silver csipkerózsikája a Nemzeti Filharmonikusok koncertszerű előadásában Vashegyi György vezényletével. Feszültség és varázslat, sötétség és fény találkozása a zenében, ahol a mese nem csak felébred, hanem új életre kel. Jegyek már kaphatók. filharmonikusok.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos idő lesz, néhol záporral, zivatarral. Megállapodott a háború lezárásáról az Egyesült Államok és Irán. Alaptörvényben szabályozzák a miniszterelnöki ciklusok számát. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Megállapodott a háború lezárásáról Irán és az Egyesült Államok. A hírre csökkenni kezdtek az olajárak a nemzetközi piacokon. Az egyezményt várhatóan pénteken írják alá Svájcban, és akkor nyitják meg újra a világ egyik legfontosabb olaj- és gázszállítási útvonalának számító Hormuzi szorost. A megállapodás része az is, hogy Washington feloldja az iráni kikötők blokkádját, valamint a Perzsaország olaj- és energiatermékeire kivetett szankciókat. Teherán cserébe megígérte, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. A megállapodást közvetítőkön keresztül alakították ki. Az Egyesült Államok és Irán képviselői a tervek szerint hamarosan személyesen is folytatják a tárgyalásokat a helyzet rendezéséről és a közel-keleti béke megszilárdításáról. Ma kezdődik az iparilag legfejlettebb országok háromnapos éves csúcs találkozója a franciaországi Evianban. Az ülésen több uniós vezető mellett az ukrán elnök is részt vesz. Az esemény ellen tömegtüntetést szerveztek a hétvégén, a helyszíntől csak nem 50 kilométerre lévő Genfben. A megmozdulás erőszakba torkollott, a rendőrség könnygázt vetett be. Itthon ma szavaz az országgyűlés az alaptörvény 16. módosításáról, amely szerint legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. Ezen kívül módosítják a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottság felállításáról szóló határozatot is. A testületet Torockai László, a Mi Hazánk elnöke frakció vezetője vezetheti. A parlamenti ülés 13 órakor Magyar Péter kormányfő felszólalásával kezdődik. Eredetileg ma lett volna a tavaszi ülésszak utolsó napja, de Ruf Bálint miniszterelnökséget vezet miniszter kérésére holnap rendkívüli ülés lesz. Az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot tárgyalják meg a képviselők. Változnak az özvegyi nyugdíjra vonatkozó szabályok. Farkas András szakértő elmondta, hogy júliustól több részletszabály is módosul. Nem lesz jogosult özvegyi nyugdíjra az élettárs, ha neki vagy az elhunytnak más személlyel házassági viszonya volt az élettárs halálakor. Ezzel összefüggésben a másik változás az, hogy az özvegyi nyugdíjra akkor is a házastárs lesz jogosult, ha már külön élt az elhunytól. 83 éves korában meghalt Somogyi Győző, Kossuth és Munkácsi Mihály díjas festőművész. Művészetében a magyar történelmi sorsfordulókat, a vallási és a hétköznapi életet mutatta be egyéni formanyelven. A szétanyomat technika jeles képviselőjének tartották. Somogyi Győző tagja volt a Magyar Művészeti Akadémiának, mely saját halottjának tekinti. Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Később előfordulhatnak még záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26, késő este 13-19 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Sebes Gusztáv az MTK legendás játékosa volt, aki később az aranycsapat kapitánya lett. 1949-ben nevezték ki szövetségi kapitánynak. Innentől kezdve a magyar válogatott végigverte a világot. A csapat 1952-ben megnyerte az olimpiát, 1953-ban pedig az évszázad mérkőzésén 6-3-ra legyőzte Londonban a hazai pályán addig veretlen angol válogatottat. Az aranycsapat azonban az 54-es berni VB döntőben 3-2-re alulmaradt a nyugatnémetekkel szemben. Magyarországon a vereséget nemzeti katasztrófaként élték meg. Ezután robbant ki a Rákosi korszak első spontán tüntetése Budapesten. Sebes helyzete megrendült. 56. július elején felmentették. Az októberi forradalom és szabadságharc után az aranycsapat széthullott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Pest-Budaiak első közparkja, a Városmajor 1787-ben készült el. Rövid időn belül népszerű lett a budai polgárság körében. 1825-ben a Városligethez hasonlóan itt is mutatványos bódék felállítását engedélyezték. Következményeként a park népszerűsége egyre nőtt, és Pestről is sokan rándultak át a felkapott népkertbe. Miközben a Városmajor környékén a nyári kikapcsolódást és felüdülést biztosító villák egész sora épült fel, addig a közpark a fokozatos lepusztulás jeleit mutatta a 19. század második felében. A parkot közpénzen hozták rendbe. Az ennek érdekében tett legfontosabb lépésre a sorozatos áradások miatt az ördögárok beboltozására 1917 és 1920 között került sor. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Hunyadi-sziget az 1911-es folyószabályozások óta félsziget, a szomszédos Háros-sziget előszobája. Itt találjuk a főváros utolsó, hanem is érintetlen, de most még emberi tevékenységtől mentes ártéri vadonjait. Szabadon nem járható be. A Hunyadi-szigeten 75 védett állatfajt tartanak nyilván, melyek közül 54 madárfaj, 5 emlős, 5 ízeltlábú, 8 kétéltű, 3 hüllő. A madarak közül a szürke gém is fészkel itt, s megtalálható a mocsári teknős is, melyet kezd kiszorítani a megunt ékszerteknős populáció.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi-hegyi gyermekvasút Széchenyi-hegy és Hüvösvölgy között közlekedik. A pálya 11,2 km hosszú. Ezt a távot a szerelvények 20 km per óra megengedett sebességgel körülbelül 3/4 óra alatt teszik meg. Neve a rendszerváltásig úttörő vasút volt. Azok a gyerekek jelentkezhetnek gyermekvasutasnak, akiknek tanulmányai átlaga legalább 4-es, és az orvosi alkalmassági vizsgálaton is megfelelnek. A gyerekek jegyvizsgálóként, peronügyeletesként és pénztárosként megtanulnak önállóan dolgozni, információt nyújtani, kisebb gyermekekkel, felnőttekkel egyaránt kommunikálni. 2015-ben a gyermekvasút bekerült a Guinness rekordok könyvébe, mint a világ leghosszabb olyan vasútvonala, ahol a forgalmi szolgálatot gyermekek látják el. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1973-ban az alagutat Buda, Pest és Óbuda egyesítésének centenáriumára felújították és korszerűsítették. 9 cm acélbetétes torkrét vízzáró betonréteggel, üvegmozaik burkolattal, új szellőző berendezéssel látták el. Utóbbi középen a párhuzamos tárón át percenként 2600 köbméter levegőt nyom ki, mivel a gépjárművek már-már elviselhetetlenné tették a légzést odabent. A rétegvíz elvezetésére csőhálózatot építettek ki. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az albertfalvai katonai repülőtér az első világháború idején az első magyar katonai repterek egyike volt Magyarországon. A mellette lévő magyar léghajó és repülőgéperté kísérleti repülőtereként is működött, és a gyártól egészen a Fehérvári útig húzódott. A háború alatt több hadi kiállítást is rendeztek itt. Az üzemben először Lochner-féle favázas vászonborítású gépeket készítettek, melyeket a fronton felderítőként vetettek be. Albertfalván épült fel az első magyar légcsavarművek is, ahol Asbóth Oszkárnak, a gyár igazgatójának tervei alapján készítették a jó hatásfokú, korszerű légcsavarokat.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Carmina Burana és a ritkán hallható Catulli Carmina. Karl Orff monumentális művei egyestén, június 17-én a Margit szigeten. Szenvedély és elementáris zenei erő, szimfonikus zenekarral és kórussal. Sztárfellépők Miklós Erika, Nindük, Juan Long és Nagy Gyula. Margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Délután lehetnek záporok, zivatarok. Tömeges drón és rakétatámadást indítottak az oroszok Ukrajnában. Alaptörvényben korlátozzák a miniszterelnöki ciklusokat. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéal vagyok. 70 rakétával és több mint 600 drónnal indított tömeges támadást az orosz hadsereg Ukrajna ellen hajnalban. A légicsapásokban legalább 9-en meghaltak és több tucatnyian megsebesültek. A főként Kijevet és Harkivot érintő támadások súlyos károkat okoztak. A fővárosban a világörökség részét képező Pecserszka Lavra Barlang Kolostor épület együttese szintén megrongálódott. Ma kezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Az uniós külügyminiszterek tanácskozása előtt Orbán Anita hangsúlyozta, ha Ukrajna nem teljesíti a Magyarországgal kötött megállapodást, akkor automatikusan leáll a csatlakozási folyamat. Kijev vállalta, hogy biztosítja a kárpátaljai magyar kisebbség jogait az oktatás, a közigazgatás, a szimbólumhasználat és a kultúra területén. Magyarország jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az uniós migrációs paktumot, ezért nem készít tagállami végrehajtási tervet sem, jelentette ki a belügyminiszter. Posfai Gábor az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén megerősítette. A paktum elemei közül a kormány a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, a kvóta szerinti elosztást és a pénzügyi megváltást nem. Ma szavaz az országgyűlés az alaptörvény 16. módosításáról, amely szerint legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. A képviselők dönthetnek arról is, hogy Torockai László, a Mi Hazánk elnöke frakcióvezetője vezesse a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottságot. A parlamenti ülés ezekben a percekben kezdődik. Nagy-Britanniában is megtiltják a közösségi média használatát a 16 évesnél fiatalabbaknak, jelentette be Keir Starmer kormányfő. A szükséges jogszabályok kidolgozása után az intézkedés jövő tavasszal léphet életbe. A munkáspárti kormány előzőleg országos konzultációt tartott, amelyen 116 ezeren mondtak véleményt. A válaszadó szülők 85%-a úgy nyilatkozott, hogy a közösségi média használata nagyobb kockázatot jelent a gyerekek számára, mint amennyi előnnyel jár. Kecskeméten még csütörtökig várja az érdeklődőket a hazai bábszínházak 17. találkozója. A Círóka Bábszínház két évente megszervezett seregszemléje fontos fóruma a bábosoknak, hiszen a határon túli magyar csoportok is képviseltetik magukat. A Színház és Filmművészeti Egyetem, valamint a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem végzős hallgatói 5 előadással mutatkoznak be. Kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyei. A Duna és a Tisza mentén kijelölt strandok többsége is jó vagy kiváló minőségű. A hatóság mérései alapján több helyen javult a vízminőség az utóbbi években. A sok napsütés mellett már csak szorványosan lehetnek záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26, késő este 13-19 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budapest Honvéd FC-t 1909-ben Kispesti AC néven hozták létre. A klub életében két aranykorszak is kiemelkedik. Az első az 1950-es években volt. A Nagy Honvédban a korszak legjobbjai játszottak. Puskás Ferenc, Kocsis Sándor, Bozsik József és Cibor Zoltán, akik az aranycsapat gerincét is képezték. Nekik nagy szerepük volt abban, hogy a csapat négyszer nyerte meg a bajnokságot. Az 1980-as és 1990-es évek elején volt a klub második csúcskorszaka, amikor nyolcszor is a tabella élén végeztek. A csapat korábbi játékosának, majd edzőjének, Tihi Lajosnak oroszlán része volt a sikerek elérésében. A Nemzeti 11 gerince ekkor megint a Honvédra épült. Garaba, Dajka, Bodonyi és a világválogatottságig jutó Détári Lajos is itt rúgta a labdát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Tropikárium, teljes nevén Tropikárium és Óceanárium Budapest, Budapesten a 22. kerületben a Campona üzletházban található. 2000. május 26-án nyitotta meg kapuit Közép-Európa egyik legnagyobb tengeri akváriumát is bemutató, közel 3000 négyzetméteren elterülő Tropikárium Óceanárium. Az állatkert bemutatja az édesvizek halvilágát, beleértve a hazai faunát is, a trópusok élővilágát és a tengerek hihetetlen fajgazdagságát is. Összesen 7 cápa, további 400 halfaj és több tucatnyi trópusi állat csodálható meg.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Pest és Buda útjain már a villamosok megjelenése előtt is létezett kötött pályás tömegközlekedés. Az omnibuszokat lassan kiszorító lóvasút 1866-ban indult el. Ekkor baktatott végig először a mai Kálvin tér és Újpest között az első lóvontatta vasúti kocsi a frissiben lefektetett sineken. Két évvel később már a Lánchídtól Zugligetig is eljuthatott az utazóközönség. A lóvasút komoly előnyökkel bírt, hiszen szinte bármilyen időjárási körülmények között menetrendszerűen közlekedett. Ráadásul a síneken könnyebben gördült a kocsi, így egyszerre több utas tudott szállítani, mint a lovaskocsi alapú omnibusz.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1956. november 4-én a Ferihegyi repülőtér szovjet katonai ellenőrzés alá került, a légiforgalom csaknem 3 hónapig szünetelt. A következő években elindult a repülőtér fejlesztése. Kibővítették a forgalmi épületet, meghosszabbították a kifutópályát, üzembe helyeztek egy radart és fénytechnikát telepítettek. Ezzel Ferihegy bármilyen külföldi gép biztonságos fogadására és indítására képes volt. Előtérbe kerültek utaskényelmi szempontok is. 1959-re elkészült a 28 szobás, 58 férőhelyes tranzitszálló. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitól forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Sok napsütésre számíthatunk, csatlakozási tárgyalások kezdődnek Ukrajna és az Európai Unió között. Világszerte csökken az önkéntes véradók száma. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 70 rakétával és több mint 600 drónnal indított tömeges támadást az orosz hadsereg Ukrajna ellen hajnalban. A légicsapásokban legkevesebb 9-en meghaltak, és több tucatnyian megsebesültek. A főként Kijevet és Harkivot érintő támadások súlyos károkat okoztak. A fővárosban a világörökség részét képező Pecsárszka Lavra barlangkolostor épület együttese is megrongálódott. Csatlakozási tárgyalások kezdődnek Ukrajna és az Európai Unió között. Az uniós külügyminiszterek tanácskozása előtt Orbán Anita hangsúlyozta, ha Ukrajna nem teljesíti a Magyarországgal kötött megállapodást, akkor automatikusan leáll a csatlakozási folyamat. Kijev vállalta, hogy biztosítja a kárpátaljai magyar kisebbség jogait az oktatás, a közigazgatás, a szimbólumhasználat és a kultúra területén. Magyarország jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Unió migrációs paktumát, ezért nem készít tagállami végrehajtási tervet sem, jelentette ki a belügyminiszter. Pósfai Gábor az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén megerősítette, hogy a paktum elemei közül a kormány a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, a kvóta szerinti elosztást és a pénzügyi megváltást nem. Már kérhetnek támogatást a ragadós száj és körönfájás vírus miatt érintett jó és sertéstartók. A kérelmeket a hónap végéig lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A szükséges igazolásokat az illetékes szakmai szervezetek állítják ki. Világszerte csökken az önkéntes véradók száma, miközben a vérkészítmények iránti igény folyamatosan növekszik, mondta az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Tordai Attila hangsúlyozta, az itthon is megfigyelhető jelenség hosszú távon sok nehézséget fog okozni a vérellátó rendszerben. A szakember hozzátette, a szabadságolások miatt a nyár egyébként is nehezebb időszak a vérellátásban. Kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyei. A Duna és a Tisza mentén kijelölt strandok többsége is jó vagy kiváló minőségű, tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hatóság mérései alapján több helyen javult a vízminőség az utóbbi években. Kecskeméten még 4 napon át várja az érdeklődőket a hazai bábszínházak 17. találkozója. A 2 évente megszervezett seregszemlén a határon túli magyar csoportok is képviseltetik magukat. A Színház és Filmművészeti Egyetem, valamint a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem végzős hallgatói 5 előadással mutatkoznak be. A sok napsütés mellett már csak szorványosan lehetnek záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Napközben 20-26, késő este 13-19 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér 1505 hektáron terül el, vagyis 15-ször nagyobb, mint a Margit-sziget. Ez még reptéri viszonylatban is óriásinak számít. A föld legforgalmasabb légikikötője, a londoni Heathrow is kisebb ennél, egészen pontosan 1200 hektáros. Első terminálja 1950 májusában kezdte meg működését. A repülőtér várócsarnokát ifjabb Dávid Károly tervezte. A modernista épület 2004-ben esett át jelentős ráncfelvarráson, majd a fapados légitársaságok járatai indultak innen. 2012-ben viszont bezárták a terminált, akkor minden járat a kettes terminálhoz került. Az egyes terminál ma rendezvényhelyszínként működik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. Már a középkorban is üzemelt a mai Rudas helyén egy fürdő, amit Szokolló Mustafa budai beglerbég 1572-ben átépítetett. A Buda felszabadítása utáni évszázadokban a fürdőt fokozatosan bővítették. A Millenniumra nyitották meg az uszodacsarnokot, majd hivatalosan is gyógyfürdővé nyilvánították. A Rudast 1936-tól csak férfiak látogathatták. 2005-ben pedig, miután befejeződött a fürdő felújítása, bevezették a külön női napot és a koedukált fürdési napokat is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A kiállítás hiteles környezetben mutatja be, hogy milyen szerepet töltött be a létesítmény a 20. század viharos évtizedeiben. Ez a Klasszik Rádió 92.1.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Szerémi úton a Priel-Kornélia utcánál, az egyes villamos helyett a Budafoki út, Dombóvári út és a Kelenföld vasút állomás között pótlóbusz közlekedik. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Rákóczi úton, a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontoknál, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt, valamint a Szél-Kálmán tér környékén. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton, mától a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. Lezárták a félútpályát mától a 22. kerületben a Szabadkai utcában az Áron utca és a Borszőlő utca között, mert javítják a vízvezetéket, a váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Ma 20 órától lezárják a Gyömrői úton kifelé a Szemeretelep vasútállomásnál a külső sávot burkolatjavítás miatt. Lezárták a félútpályát a 12. kerületben a Diósárokban a Szent János kórház közelében, mert vízvezetéket javítanak. Kovács Botond, PKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban most 100 évet megyünk vissza az időben, hiszen 1926. júniusában történt egy esemény, és az a jó egyébként, hogy azért ez már egy olyan dátum, ami rögzítésre is került.
2: Így van, és hát konkrétan most nem is egy eseményről fogunk beszélni, hanem egy időutazást teszünk, visszamegyünk kereken 100 évvel ezelőttig, és a Nemzeti Filmintézet archívumának jóvoltából egy olyan időutazásra hívjuk a hallgatókat, aminek valóban van képi és rádiós háttere is, de most a teljesség igénye nélkül merítünk egyet, hogy mi is történt pontosan 100 esztendővel ezelőtt, ezekből a képi és rádiós archívumokból merítve.
1: 1926 nyara, tehát ide megyünk vissza az időben.
2: Igen, azt láthatjuk már a korabeli felvételekből, hogy bizony esős volt ez a nyár, esős napokkal indult ez a nyár, aminek aztán meg is lett a böjtje már a hónap végére, hiszen ekkor kilépett medréből a Duna, és ezzel bizony alaposan megijesztette az újpestieket és az óbudaiakat, úgyhogy ha valaki megnézi a Nemzeti Filmintézet archívumának felvételeit, akkor láthatunk csónakos képeket a római fürdőnél, és itt már az egész terület, a mai Óbuda területén vízben állt az egész környék, és próbált mindenki elmenekülni, ahogy csak tudott. Tehát 100 évvel ezelőtt a Duna kilépett a medréből.
1: Mi minden történt még ezen a nyáron?
2: Azt is látjuk a korabeli felvételekből, hogy a régi Erzsébet Vöröskereszt kórház átkerült a Magyar Királyi Posta kezelésébe. Itt Budára a régi Győri úthoz látogatunk. Itt egy gyönyörű 8 holdas park területén volt ez a kórház, amelyet 1884-ben adtak át Erzsébet kórház néven. Ebben a kórházban bontakozott ki a magyar nővér és ápoló képzés, aztán volt sportkórház, hadikórházként is működött, majd végül meglehetősen rossz állapotba került, és itt a posta volt az a Magyar Királyi Posta, ami ezt megmentette egy átfogó felújítással, és ha valaki nem tudná, hogy itt melyik épületről van szó, és hol vagyunk fizikailag, akkor bizony a mai alkotás útra kell látogatnunk, hiszen a meglévő épületek először is az Országos Sportegészségügyi Intézet vette át, és most pedig a Testnevelési Egyetem területéhez került. Tehát a mai Testnevelési Egyetemnek az épület komplexuma és a parkja az, ahol vagyunk.
1: A nyári időszak az, amikor rengeteg esküvő van. Ez régen is így volt 100 évvel ezelőtt is?
2: Igen, és pontosan 100 évvel ezelőtt ebben a szürke esős időben tartotta az esküvőjét egy matyó pár is, akit Mezőkövesdről turisztikai látványosságként utaztattak fel a fővárosba. A 150 fő nász néppel együtt, úgyhogy ezt is láthatjuk ezen a filmarchívumos felvételen. Nagyon gyönyörű, látványos lagzira került itt sor, a fél főváros ott tolongott, és ezt az esküvőt a Margit-sziget déli csücskében található sportpályán tartották. Különben a Margit-sziget 100 évvel ezelőtt több más eseménynek is a helyszíne volt. Többek között volt itt egy lovas mérkőzés is, hiszen a Nemzeti Lovarda Egylet alapításának a 70. évfordulója alkalmából egy kétnapos lovas versenyt rendeztek a Margit-szigeten. Itt jelen volt Horthy Miklós és fia István is, és emellett szintén a Margit-szigeten került sor a Horthy korszak egyik legjelentősebb ünnepére, a vitézavatásra. A vitézavatást a rádió is közvetítette, és a MAV sporttelepen volt ennek a helyszíne. 1600 első világháborús veteránt avattak vitézé, akik itt megkapták a nemzetes úr megszólítást, és ezzel számukra, ahogy ezt a felvételből is hallhatjuk, számos szociális és gazdasági kedvezmény illette meg őket, ez egy közjogi rang volt, amelyet az álláskeresésben is tudtak jó eséllyel alkalmazni, és itt nagyon érdekes, hogy a vitézavatás során egy nyugdíjas tanárnő ünnepélyes gesztussal a nemzetnek adományozott egy általa második Rákóczi Ferencnek tulajdonított díszkardot is, amire az idős asszony elmondása szerint véletlenül bukkant rá, de minden kétséget kizáró bizonyossággal állította, hogy ez valaha 14. Lajos francia király adománya volt Rákóczinak. Aztán, amikor ezt megvizsgálták a múzeológusok, akkor sajnos kiderült, hogy sem a napkirályhoz, sem Rákóczihoz semmi köze nem volt, de egy érdekes kis epizód volt.
1: Mindez Budapesten történt, de a környéken történt-e bármi?
2: Igen, például találunk képi felvételeket egy úrnapi körmenetről is Budakeszin. Ugye Budakeszinnek nagyon jelentős sváb lakossága volt, és a svábok között hagyománynak számított egy gyönyörű, szép virágszőnyeg készítése az úrnapi körmenet kapcsán, amit saját virágaikból a saját házuk előtti részt készítették el, és itt ez akkoriban volt, hogy másfél-két kilométeres gyönyörű, hosszú virágszőnyeg volt, erről vannak tévéfelvételek is. Azonban a sváb kitelepítések után, ugye a II. Világháborút követően ez a hagyomány sajnos megszűnt, illetve majdnem teljesen teljesen megszűnt, hiszen most már csak a templom környékén kb. 120-150 méteres hozban található ez a virág szőnyeg, de 1926-ban még megvolt ez a majdnem 2 kilométeres hosszú szőnyeg. Ugyanígy, ha már a Budapest környékéről beszélünk, akkor egy pomázi felvételt is látunk, ahol Leventék éppen zászlót szentelnek.
1: Sok minden történik, de esetleg a sport az megjelenik-e?
2: Igen, pont 100 évvel ezelőtt került sor egy magyar cseh foci meccse is, a két ország válogatottja mérkőzött, itt 2-1 arányban a magyarok győztek végül, és egy 30 ezeres közönség nézte ezt a meccset az Üllői úti FTC pályán. Ez volt akkor a 8. meccs a csehek és a magyarok között. De ha már a pesti oldalon vagyunk, akkor sor került 100 évvel ezelőtt egy nemzetközi rendőr kutya versenyre is a Népligetben. Ennek a versenynek a leírásában azt is megtaláljuk, hogy volt itt fegyelmi része, szimat verseny, ügyességi versenyek, foglyot kellett kísérjenek a kutyusok, ki kellett szabadítsanak embereket, tehát nagyon szórakoztató lehetett ez a, vagy nagyon látványos lehetett ez a rendőrkutya verseny, amely ennek a környékén ott találjuk a Népligeti nagy vendéglőt is, amely 1895-ben nyílt meg, és akkor 400 férőhelyével a budapesti nagy sörcsarnok nevet viselte, ez volt akkor a főváros legnagyobb étterme, ami aztán sajnos hanyatlásnak indult, és végül 2018-ban lebontották, tehát ennek ma már semmi nyoma nincsen, de a Népligetben volt a rendőrkutya verseny. És volt még egy érdekes alkalom, ugyanis beszéltünk régen a régi pesti városfalról, és ennek a régi pesti városfalnak a legutolsó maradványát egy Bástya utcai háznak a padlásán találták meg, és ennek emlékére egy emléktáblát avattak pontosan 100 évvel ezelőtt. Ezt a városfalat 1738-ban kezdték lebontani, de hát erről beszéltünk már korábban. Ezen az emléktábla avatáson a céhek jogutódai is az ipartestületek képviselői kórhű ruhában jelentek meg. Azért volt mindez, mert a középkorban a városfalat a céhek kellett, hogy védjék. Tehát ennek az emléktábla avatásnak volt egy ilyen nagyon szép történelmi mélysége is.
1: Az 1926-os filmhíradó mit mutatott még be?
2: Nagyon érdekes visszanézni ezeket a fekete-fehér felvételeket, hiszen olyan épületeket találunk, amelyek már nincsenek. Nagyon jó látni a kórhű öltözeteket, a várostörténeti érdekességeket, látunk itt budapesti zsinagógát, de felbukkannak például Rajka és Budafok első világháborús hősi emlékmű is, ezeket a szobrokat szintén 1926. júniusában avatták. Tehát igazi időutazásra hív minket a Nemzeti Filmintézet. Ez a sorozat a ma 100 éve, régi idők híradói történelmi sorozata. Ennek a segítségével HD minőségben tehetünk időutazást, úgyhogy erre bátorítok mindenkit, keressünk rá, hogyha kicsit elvágyódnánk ebből a világból, akkor nem csak az Árkánum cikkeivel, hanem a Nemzeti Filmarchívum videóival is meg tudjuk ezt tenni.
1: Köszönöm.
0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai Intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt G. Horváth László, az Anima Muzicé Kamara Zenekar művészeti vezetője, akivel az Anima napokról beszélgettünk, melyet első alkalommal rendeznek meg. 5 és 6 óra között pedig eljött hozzánk Szentpéteri Csilla, zongora művész, akivel elsősorban a Gödöllői Királyi Kastély díszudvarában rendezett showjáról, koncertsójáról beszélgettünk, melynek címe A légtornász és én. Én ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Suri Boris technikusnak. Mindenkinek jó pihenést, holnap reggel Gaskó Balázs várja önöket a Nyitányban. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. A napi kérdésünkre helyesen válaszolók között egy 5 termékből álló ajándékcsomagot sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Sanitól. A tiszta érintés. www.sanitol.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változékony idő lesz, másfél hónapig is eltarthat a hormuzi szoros akna mentesítése. Új szakmai szervezet jött létre a Magyar Jazz és Improvizatív Zene képviseletére. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akár másfél hónapig is eltarthat a hormuzi szoros aknamentesítése. A hajózási szakemberek szerint az átkelés továbbra is nagyon kockázatos az övezetben, mert nem tudni, hogy Irán hány aknát telepített a vízi útvonalra. Tegnap létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá. Az egyezmény hatályba lépésével véget érnek a támadások, újra megnyitják a hormuzi szorost, és megszűnik az iráni kikötők amerikai blokkádja. Újabb szankciókat fogadott el az Európai Unió az orosz hadipar, az árnyék flotta, valamint a dezinformációs kampányok szereplői ellen. A friss büntető intézkedések összesen 34 személyt és 47 szervezetet sújtanak, köztük orosz fegyvergyártókat, olajszállító vállalatokat, valamint az Alexej Navalnyi halálába érintett tisztségviselőket. Kaja Kallas uniós képviselő közölte, hogy a lépésekkel tovább fokozzák a gazdasági nyomást Moszkván, miközben már folyamatban van a 21. szankciós csomag előkészítése. Közzétette és társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-27-es tanév rendjét a kormány. A tervezet szerint az első tanítási nap szeptember 1-e kedd, az utolsó június 18-a péntek. Közzétették az érettségi vizsgák időszakainak tervét is. A tanév rendje több változást is tartalmaz. Egyebek mellett kevesebb tantárgyból és kevesebb évfolyamon lesz kompetenciamérés, valamint 6-ról 5-re csökken a nevelés nélküli munkanapok száma. Új szakmai szervezet jött létre a Magyar Jazz és Improvizatív Zene képviseletére. A Magyar Jazz Művészek Fóruma célja, hogy egységes szakmai platformot biztosítson a műfaj alkotói, előadói és oktatói számára, valamint elősegítse a jazz méltó intézményi, kulturális és társadalmi elismerését Magyarországon. A szervezethez minden olyan muzsikus csatlakozhat, aki a jazzt vagy az improvizatív zenét saját művészi tevékenysége részének tekinti, és azonos a szervezet célkitűzéseivel. Magyarország legnagyobb LEGO ruhája is látható lesz a Néprajzi Múzeumban a szombati múzeumok éjszakáján. A Sármán Nóra divattervező és Dóci Balázs LEGO építőmester által több mint 12 000 elemből alkotott különleges viselet mellett a múzeum világkörüli kulturális kalantúrával, koncertekkel és kézműves foglalkozásokkal várja a látogatókat. Az esten lesz görög tánctanítás, ceglédi kanna workshop, táncos tálatvezetés és éjszakában nyúló táncház is. A Dunántúlon, Borsodban és a Dél-Alföldön még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Kedden ismét átmenetileg megvastagodik a felhőzet. Hajnalban 8-15, napközben pedig 24-28 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Európa Híd nevű pontonhídat a Magyar Honvédség II. Rákóczi Ferenc műszaki dandárja építette fel Budapesten az Európai Uniós csatlakozás népszerűsítésére. A 62 részből álló 430 méter hosszú ideglenes híd a Parlament és a Batthyány tér között állt 2003 márciusában 3 napon keresztül. Egy helyben tartásáról 22 tolóhajó gondoskodott. A 3 nap alatt a becslések szerint több mint 400 ezren keltek át rajta. Az építésben több mint 200 sorkatona teljesített szolgálatot, akik ügyeltek a biztonságra és gondoskodtak a működtetésről. Amennyiben egy hajó nem tudott volna megállni a Margit-sziget feletti folyami zárnál, a honvédek azonnal szétnyitották volna a pontont, hogy elkerüljék a balesetet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Boráros tér helyén a 18. század előtt Szentfalva község terült el. Lakosai leginkább jobbágyok, királyi hivatalnokok és egyéb udvari népek voltak. A területet később Fatérnek hívták, majd 1875-ben kapta az új nevét Boráros Jánosról. Pest városi főbírája a város szépítést is szem előtt tartotta. 1804-ben ő nyitotta meg a Városligetet. Vagyonát teljes egészében jóléti alapítványokra hagyta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Kékgolyó utca egy régi fogadóról kapta nevét. A Kékgolyó vendéglőt a 18. században nyitották meg, és majdnem 200 évig a város része volt. Az épület falába egy kék színű gömböt építettek. Amikor a házat elbontották, a golyót meghagyták és talapzatot készítettek neki. Az ikonikus vendéglő furcsa emlékműve a mai napig látható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd építését félbeszakította a szabadságharc, melyben a félkész építmény is megsérült. A befejezés után 1849. november 20-án Hajnaú császári főparancsnok adta át Buda és Pest polgárainak az átkelőt, ami a később összecsatolt városok egyik legfontosabb közlekedési csomópontja lett. Nem meglepő, hogy a tervező William Tierney Clark és a kivitelezést felügyelő Clark Ádám később számos elismerésben és prémiumban részesültek munkájukért. Az építményt csak az 1914-15-ös felújítása után nevezték Széchenyi Lánchídnak, ami már egy teljesen átépített és megerősített híd volt. Ez azonban a II. Világháborúban nagyrészt elpusztult. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

how, who, fro, ho, ho, below, ho, ho.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
0: Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
2: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitól forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változékony idő lesz, társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-27-es tanév rendjét a kormány. Új szakmai szervezet jött létre a magyar jazz és improvizatív zene képviseletére. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akár másfél hónapig is eltarthat a hormozi szoros aknamentesítése. A hajózási szakemberek szerint az átkelés továbbra is nagyon kockázatos az övezetben, mert nem tudni, hogy Irán hány aknát telepített a vízi útvonalra. Vasárnap létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá. Az egyezmény hatályba lépésével véget érnek a támadások, újra megnyitják a hormozi szorost, és megszűnik az iráni kikötők amerikai blokkádja. Közzétette és társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-27-es tanév rendjét a kormány. A tervezet szerint az első tanítási nap szeptember 1-e kedd, az utolsó június 18-a péntek. Közzétették az érettségi vizsgák időszakainak tervét is. A tanév rendje több változást is tartalmaz, egyebek mellett kevesebb tantárgyból és kevesebb évfolyamon lesz kompetenciamérés, valamint 6-ról 5-re csökken a nevelés nélküli munkanapok száma. Ezek esetében egy napról az iskolai diák önkormányzat dönthet. Új szakmai szervezet jött létre a Magyar Jazz és Improvizatív Zene képviseletére. A Magyar Jazz Művészek Fóruma célja, hogy egységes szakmai platformot biztosítson a műfaj alkotói, előadói és oktatói számára. A szervezethez minden olyan muzsikus csatlakozhat, aki a jazzt vagy az improvizatív zenét saját művészi tevékenysége részének tekinti, és azonosul a szervezet célkitűzéseivel. Magyarország legnagyobb LEGO ruhája is látható lesz a Néprajzi Múzeumban a szombati múzeumok éjszakáján. A Sármán Nóra divattervező és Dóci Balázs LEGO építőmester által több mint 12 000 elemből alkotott különleges viselet mellett a múzeum világkörüli kulturális kalantúrával, koncertekkel és kézműves foglalkozásokkal várja a látogatókat. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és a Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Legkevesebb 31 ember vesztette életét Etiópiában, miután lesodródott az útról és szakadékba zuhant egy túlzsúfolt busz. Sok ember azért halt meg, mert a mentők késve érkeztek a helyszínre. A régióban ugyanis hiányzik az alapvető infrastruktúra és a mentőszolgálat. A Dunántúlon, Borsodban és a Délalföldön még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Kedden ismét átmenetileg megvastagodik a felhőzet. Hajnalban 8-15, napközben pedig 24-28 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Buda Vekerléje néven az óbudai gázgyári lakótelepet szokás emlegetni. A pesti Vekerletelephez hasonló stílusban felépített lakóházakat Almási Balogh Lóránd és Reichl Kálmán tervezték az 1910-es években. A lakótelep nagyon modernnek számított. A lakásokat a kor népegészségügyi szempontjai alapján alakították ki, és fürdőszobával is felszerelték. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bosnyák téren forgatták 1981-ben Mihályfi Sándor a Piac című tévéfilmjének külső felvételeit. A film a szocializmus felszíne alatt működő gazdasági maffia világát mutatja be. Az alkotás már a próbavetítéseken nagy feltűnést keltett. A szereplők között megtaláljuk Őze Lajost, Ószabó Jánost és Szirtes Ágit is. Az érzékeny téma és az ábrázolásmód miatt bemutatását egy éven át késleltették. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti kettes villamos a TripAdvisor nevű internetes portál szerint a turisták legkedveltebb látványossága Budapesten. Az oldalon a felhasználók értékelhetik és véleményezhetik a különböző turisztikai helyszíneket. A kettes villamos azért kerülhetett a listák élére, mert vonalán végigutazva egyetlen jegyárából megcsodálhatunk jó néhány izgalmas helyszínt. A Parlamentet, a Gresham palotát vagy a Bálnát is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdalmat,

fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppet a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bakács tér Budapest 9. kerületében, Belső Ferencvárosban található. Nevét az 1500-as években élt egykori egri püspök Bakócz Tamás után kapta, akinek a neve néhol Bakács vagy Bakács formában is előfordult. A tér közepén áll az Assisi Szent Ferenc templom, amely Ybl Miklós alkotása. A 10-es szám alatt működött a Bakács téri kórház, aminek az épületében Erdei Gyula nőorvos létesített magánklinikát 1909-ben Erdei Szanatórium néven. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A második világháború utolsó heteiben a Pest felől Budára visszavonuló német hadsereg a város minden hídját felrobbantotta, hogy hátráltassa az orosz katonák előrenyomulását. A folyóba merült Margit híd helyett 1946 májusában készült el az ideglenes hajóhíd, Ponton híd, amelyet a népnyelv Mancinak nevezett el. A híd tulajdonképpen két részből állt. Az egyik Pestet, a másik Budát kötötte össze a Margit szigettel. Az újjáépített Margit híd átadása után röviddel a már feleslegessé vált Manci hídat 1948-ban elbontották.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Carmina Burana és a ritkán hallható Catulli Carmina. Karl Orff monumentális művei egyestén, június 17-én a Margit szigeten. Szenvedély és elementáris zenei erő, szimfonikus zenekarral és kórussal. Sztárfellépők Miklósa Erika, Nindük, Juan Long és Nagy Gyula. Margitszigetiszínház.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változékony idő lesz. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Kitörni készül az Etna. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz, jelentette ki az amerikai alelnök a vasárnap létrejött egyesség részleteit ismertetve. A washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele a nukleáris program teljes lezárása. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá. A Hezbollah az amerikai iráni megállapodás bejelentése óta nem hajtott végre műveleteket. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Marta Kos bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többé miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A korábbi miniszterelnök az Indexnek adott interjújában azt mondta, a döntés róla szól és ellene született. Átalakítja portfólióját a MediaWorks, közölte a cég. Felfüggesztik a Bors, július 1-től pedig 3 vidéki napilap, a Nógrád megyei, a Heves megyei hírlap és a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatott kiadását. A tartalmak online lesznek elérhetők. Felfüggesztik a Metropol és a Riposzt weboldalait. Tudatták azt is, hogy az előfizetőket közvetlenül tájékoztatják a változásokról, illetve biztosítják a fennmaradó előfizetési díj visszatérítését. Lehetőségét. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Szicíliában ismét kitörni készül az Etna. Európa legmagasabb aktív vulkánja hamufelhőt lövel ki magából, több mint 3000 méteres magasságban. Catania repülőterén közepes készenlét lépett életbe, egyelőre nincsenek jelentős késések. Az Etnából tavaly évvégén tört fel a láva, és több héten át folyt le egészen 1400 méteres magasságig. Hajnalban 8-15, napközben pedig 24-28 fok várható. Fokozatosan melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt a kánikula 35 fok körüli csúcshőmérséklettel.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Szerelem sziget, a Margit sziget és az Óbudai sziget mellett Budapest harmadik olyan Dunai szigete, melyet egész évben víz ölel körül. A szép nevű fiatal sziget a fővárosi Dunai szakasz déli részén található, és a Hunyadi sziget folytatásaként az 1911-es lezárás után jött létre. A mellékák kotrása révén őrződött meg a mostani állapotában. A sziget 220 méter hosszú és 50 méter széles, néhány hód családot leszámítva más nem él rajta.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest 18. kerülete 1950. január 1-én alakult két fő részből, Pest-Szentlőrincből és Pest-Szentimréből. A kerület címerét 1994-ben egységesítették, rajta mindkét városrész névadó védőszentje is szerepel. A kerület területén található a Liszt Ferenc repülőtér, a főváros nemzetközi repülőtere, valamint az Országos Meteorológiai Szolgálat központi előrejelzője és a Központi Légkörfizikai Intézet is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Csepel Művek eredetileg Weiss Manfred acél- és fémművekgyárként működött. Nevét alapító tulajdonosáról, a nagyiparos Weiss Manfredról kapta. A háború szelét megérezve és a piacérésre rálelve, az 1890-es évektől az üzem nagyarányú acél- és vastermelést folytatott. Így kohókat és öntödéket is felhúztak, és főmegrendelőjük hamarosan a hadsereg lett. Az első világháború idején a Weiss Manfred gyárban legalább 30 ezer ember dolgozott, és elsősorban lőszergyártással foglalkoztak. Egyes információk szerint lőszerek 10 millióival látták el Lengyelországot. A Tanácsköztársaság idején a gyárat államosították.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Carmina Burana és a ritkán hallható Catulli Carmina. Karl Orff monumentális művei egyestén, június 17-én a Margit szigeten. Szenvedély és elementáris zenei erő, szimfonikus zenekarral és kórussal. Sztárfellépők Miklósa Erika, Nindük, Juan Long és Nagy Gyula. Margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változékony idő lesz. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Kitörni készül az Etna. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz, jelentette ki az amerikai alelnök a vasárnap létrejött egyesség részleteit ismertetve. A washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele a nukleáris program teljes lezárása. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá. A Hezbollah az amerikai iráni megállapodás bejelentése óta nem hajtott végre műveleteket. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Marta Kos bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többi miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A korábbi miniszterelnök az Indexnek adott interjújában azt mondta, a döntés róla szól és ellene született. Átalakítja portfólióját a MediaWorks, közölte a cég. Felfüggesztik a Bors, július 1-től pedig 3 vidéki napilap, a Nógrád megyei, a Heves megyei hírlap és a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatott kiadását. A tartalmak online lesznek elérhetők. Felfüggesztik a Metropol és a Ripost weboldalait. Tudatták azt is, hogy az előfizetőket közvetlenül tájékoztatják a változásokról, illetve biztosítják a fennmaradó előfizetési díj visszatérítését. Lehetőségét. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza-Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Szicíliában ismét kitörni készül az Etna. Európa legmagasabb aktív vulkánja hamufelhőt lövel ki magából, több mint 3000 méteres magasságban. Catania repülőterén közepes készenlét lépett életbe, egyelőre nincsenek jelentős késések. Az Etnából tavaly évvégén tört fel a láva, és több héten át folyt le egészen 1400 méteres magasságig. Hajnalban 8-15, napközben pedig 24-28 fok várható. Fokozatosan melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt a kánikula 35 fok körüli csúcshőmérséklettel.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Nepomuki Szent János a hajósok, hidak, halászok, vízimolnárok védőszentje. Emléknapja május 16-a, amely az év egyik jeles eseményének számított a múltban. Ekkor szobrát felékesítették, virágcsokrokat, koszorúkat bocsátottak a vízre, még a távoli óbudai hajómalmokat is kivilágították gyertyákkal, este pedig hagyományosan tűzijátékkal zárták a napot. Az esemény kissé más formában ugyan, de újjáéledőben van. A hidak védőszentjének ünnepéhez kapcsolódóan 2013 óta évente megrendezik a hidak és hídépítők napját.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A vonalozó intézet Zinger Adolf könyvkötőmester Dezsefi utcai lakóházában és műhelyében működött. Az épület 1908-ban készült el, és hamar a budapesti könyvgyártás egyik központjává vált. A vonalozók a könyvkötészet legmegbecsültebb munkatársai voltak. A 20. század elején a könyveléshez, nyilvántartáshoz rengeteg vonalazott, táblázatos, előre nyomtatott könyvre volt szükség. Az ehhez való lapokat kötés előtt egyenként kellett hajtogatni, hogy a vonalak pontosan találkozzanak. Ez a monoton és nagy precizitást igénylő munka volt a vonalozók feladata. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Pergamon Múzeum Berlin leghíresebbje, mely a berlini múzeum szigeten található. Az itt lévő öt múzeum közül ez a legnagyobb, mely nevét legértékesebb építészeti műkincséről, a Pergamon oltárról kapta. A múzeum a Louvre és a British Múzeum után a leggazdagabb élő ázsiai gyűjteménnyel büszkélkedhet, melyet évente mintegy 850 ezeren csodálnak meg. Legkülönlegesebb része a babiloni feltárásokat bemutató termei egyedi fadíszekkel, mely a híres Istár kapuhoz vezet. Kiemelkedő még a múzeum iszlám gyűjteménye, melyet a szultán 1903-ban adományozott Berlinnek.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony idő lesz. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Kitörni készül az Etna. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz. Jelentette ki az amerikai alelnök a vasárnap létrejött egyesség részleteit ismertetve. A washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele a nukleáris program teljes lezárása. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá. A Hezbollah az amerikai-iráni megállapodás bejelentése óta nem hajtott végre műveleteket. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Marta Kos bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többé miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A korábbi miniszterelnök az Indexnek adott interjújában azt mondta, a döntés róla szól és ellene született. Átalakítja portfólióját a MediaWorks, közölte a cég. Felfüggesztik a Bors, július 1-től pedig 3 vidéki napilap, a Nógrád megyei, a Heves megyei hírlap és a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatott kiadását. A tartalmak online lesznek elérhetők. Felfüggesztik a Metropol és a Ripost weboldalait. Tudatták azt is, hogy az előfizetőket közvetlenül tájékoztatják a változásokról, illetve biztosítják a fennmaradó előfizetési díj visszatérítését. Lehetőségét. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza-Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Toka és Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Szicíliában ismét kitörni készül az Etna. Európa legmagasabb aktív vulkánja hamufelhőt lövel ki magából, több mint 3000 méteres magasságban. Catania repülőterén közepes készenlét lépett életbe, egyelőre nincsenek jelentős késések. Az Etnából tavaly évvégén tört fel a láva, és több héten át folyt le egészen 1400 méteres magasságig. Hajnalban 8-15, napközben pedig 24-28 fok várható. Fokozatosan melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt a kánikula 35 fok körüli csúcshőmérséklettel.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppet a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kvassai híd mellett áll a Csepeli gyorsvasút hídja. Építését a pártvezetés rendelte el, és a 3 éves terv egyik beruházásaként készülő Csepeli hév építése indokolta. A vasút nyomvonala ugyanott ível át a soroksári Dunák felett, mint a közút, és egy a közúti híddal szinte azonos vas szerkezetet építettek a tömegközlekedés

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szentpétervár egyik legnagyobb és leglátogatottabb múzeuma az Ermitás, melynek elnevezése Nagy Katalin cárnőhöz köthető. A 460 szobával rendelkező múzeum évente 3 millió látogatót fogad, akiknek ahhoz, hogy a teljes gyűjteményt megtekintsék, pontosan 22 kilométert kell gyalogolniuk. Többek közt itt található Leonardo, Raffaello és Caravaggio több olajfestménye, de figyelmet érdemel a múzeum 15 ezer darabból álló fegyver és vért kiállítása is, melyet még Első Miklós cár alapított, főleg saját gyűjtésből. A múzeum külön érdekessége, hogy mintegy 50 macska tartja távol a ma már 4 millió darabból álló kiállítási tárgyaktól az egereket.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Deák Ferenc híd építésekor az M0-ás autóút forgalma jelentősen kisebb volt, mint napjainkban, amikor egy átlagos napon 70 ezer jármű halad át a déli szektor Duna hídján. Az út bővítése elodázhatatlanná vált, ezért felépült az egyébként is tervezett új hárosi híd, ami a 20 évvel fiatalabb darab tükörképe. Az építményeken jelentősebb eltérés csak a hídfők megépítésében és az azóta megjelent földrengésre való méretezésben mutatkozik. Az új híd egy 9 nyílású szerkezet 10 alátámasztással és 3 különálló felszerkezettel, melynek építése 2011 áprilisában indult. A mederpillérek kéregelemei a szabad kikötőben készültek el, és bárkával szállították őket a helyszínre, amivel több hónapot nyertek a kivitelezők. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony idő lesz. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Kitörni készül az Etna. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz, jelentette ki az amerikai alelnök a vasárnap létrejött egyesség részleteit ismertetve. A washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele a nukleáris program teljes lezárása. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá. A Hezbollah az amerikai-iráni megállapodás bejelentése óta nem hajtott végre műveleteket. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Marta Kos bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többé miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A korábbi miniszterelnök az Indexnek adott interjújában azt mondta, a döntés róla szól és ellene született. Átalakítja portfólióját a MediaWorks, közölte a cég. Felfüggesztik a Bors, július 1-től pedig 3 vidéki napilap, a Nógrád megyei, a Heves megyei hírlap és a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatott kiadását. A tartalmak online lesznek elérhetők. Felfüggesztik a Metropol és a Ripost weboldalait. Tudatták azt is, hogy az előfizetőket közvetlenül tájékoztatják a változásokról, illetve biztosítják a fennmaradó előfizetési díj visszatérítését. Lehetőségét. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Toka és Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Szicíliában ismét kitörni készül az Etna. Európa legmagasabb aktív vulkánja hamufelhőt lövel ki magából, több mint 3000 méteres magasságban. Catania repülőterén közepes készenlét lépett életbe, egyelőre nincsenek jelentős késések. Az Etnából tavaly évvégén tört fel a láva, és több héten át folyt le egészen 1400 méteres magasságig. Hajnalban 8-15, napközben pedig